Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právo című független napilapban. Az államalapítás alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartanak ma este Budapesten a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban. Az este 6 órakor kezdődő alkalmon több keresztény felekezet vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
2: Először az jutott az eszembe, hogyha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton is a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
1: Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
3: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilippel engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni. 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban szerda délutánig estig mondanak apadást a szakemberek ide a Paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső. Az várhatóan, amikor csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbben, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a Paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Felkészülési mérkőzést játszik az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata most szombaton 18 órai kezdettel a PVSK ellen, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A Gesztenyi és úti sportcsarnokban megrendezésre kerülő mérkőzésre a belépés ingyenes, a szurkolók azonban csak és kizárólag a karzaton foglalhatnak helyet, tehát a pálya melletti helyek és a kihúzható lelátók le lesznek zárva.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Fox FM.
1: Összekötő.

0: a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be Almasáiz, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. Rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
2: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Egy jó kis country beütéssel indultam a reggel Miley Cyrus-éknak köszönhetően, 6 óra 8 perckor. Jó reggelt kívánok, és nagyon jó készülődést mindenkinek. 2026. augusztus 19-én szerdán, azon a napunkon, amely nap elméletileg, remélhetőleg a legtöbbek számára az utolsó munkanap ezen a héten, a rövid hétnek és az augusztus 20-ai hosszú hétvégének köszönhetően. Én Strasser Andi vagyok, és nem csak az augusztus 20-ai programokról lesz szó. Ma reggel én hozom az élesztőt, remélem, hogy mind együtt leszünk egészen 9:30-ig, ami a Szent István napokat illeti Pakson, azzal biztos, hogy foglalkozunk. Tegnap megkezdődtek a rendezvények az Ürgemezei Pihenő Parkban. A Piknik mozinak óriási sikere volt. Most is a Michael Jacksonról szóló filmet vetítették le, ma folytatódnak a programok. A Kalocsáról érkező Veracruz zenekarral 7:30 után beszélgetni is fogunk arról, hogy milyen bulit terveznek, mert hogy ők lesznek a fő fellépők ma este. Aztán foglalkozunk majd a következő napok programjaival is, hiszen többek között a Neoton Familia sztárja és a Parnograst zenekar fognak fellépni Pakson a péntekig tartó napokon, Szent István napokon, viszont rengeteg rendezvény lesz Budapesten is, erre is egy picit ránézünk, és igen, lesz tűzijáték, lézersóval elegyített tűzijáték, állítólag kisebb, mint az elmúlt években, és költséghatékonyabb, de lesz parádé azért, szóval ezekkel a dolgokkal mindenképpen foglalkozunk, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak kilátogatni a Szent István napokra, Paksra, de van, aki úgy dönt esetleg, hogy budapesti programot is választ, vagy esetleg oda jár rokonlátogatóba, és ha már ott van a környéken, akkor ott is körülnéz. Szóval, ami a témáinkat illeti, ezzel biztosan foglalkozunk, illetve természetesen a Duna alacsony vízállásával is majd, hiszen továbbra is az ország, illetve az országos hírek középpontjában van Paks, és a témával kapcsolatban ma is lesz vendégem, méghozzá Leber Ferenc Paksváros önkormányzatának egyik képviselője, aki az augusztus 11-i testületi ülésen tett egy olyan felszólalást a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban, amely felkeltette az érdeklődésünket, és úgy gondoltuk, hogy arról igazán beszélgethetnénk itt a rádióban is. Úgyhogy képviselő urat 8 órára várom, 8:30 után pedig Harmad Gabi érkezik hozzám, hogy élménybeszámolót adjon és nyújtson azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztalt a Sziget Fesztiválon idén, hiszen onnan tudósított, illetve a szegedi Wicked című musicalen is ott volt a szegedtéri szabadtéri színpadon, úgyhogy ezekről is fogunk beszélgetni. Ami az időjárásunkat illeti, ma éjszaka megint esett egy nagyon kevés eső, de azért valamennyi legalább esett. Napközben viszont úgy tűnik, hogy nem számíthatunk több záporra és zivatarra. Esernyővel valószínűleg nem kell készülnötök. A napunk az úgy fog kinézni, hogy a délelőtti órákban több lesz a felhő felettünk, aztán majd felszakadozik, sok lesz a napsütés, 29 fok várható Paksnál, ami pedig a következő napokat illeti. Holnap állítólag megugrik a hőmérséklet, és egy olyan 8 fokkal melegebb lesz, 36 fokos országos átlaghőmérsékletet jósolnak, és nagyon meleget a következő 4 napra, vagyis a 4 napos hosszú hétvégére. A legtöbben valószínűleg kulturális programot fognak választani, de én azt mondom, hogy bizony hűsítő programokat is jó lesz beiktatni. Egy jó kis strandolást, Balatont, esetleg a Dunán egy olyan szakaszon, ahol lehet fürdőzni, vagy ott vannak a medencés strandok is, szóval hétvégén, főleg a gyerekekkel azért már jó lesz hűsíteni magatokat, magunkat. Ezek a legfontosabb információk, tehát, hogy mi vár ránk ma reggel, illetve az, hogy mi következik az elkövetkezendő 4 napban, és hogy milyen időjárás lesz, ezek a legfontosabb információk, ami az utakat illeti, így a kora reggeli órákban minden rendben van. Nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Hát akik pedig szabadságon vannak, sokan kivették ezt a 3 napot, azoknak további jó pihenést. Nem tudom, miért nem alszotok, de nagyon jól tettétek, hogy bekapcsoltátok a Paks FM-et. Zenével folytatjuk.
1: Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 21 perc van, pontosan 9 perc múlva, tehát reggel fél hét, augusztus 19-én, amikor Huba neven napja van, Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel. A névnaposok a Hubák mellett Bernád, Bernát, Emília, János, Lajos és Szebál nevű ismerőseiteket is meg lehet köszönteni, ugyanis ők is ünnepelnek. Azon a napon, amely napnemmel lesleg a humanitáriánus világnap, augusztus 19-e, 2008 óta egyébként az ENSZ kezdeményezésére, és az a célja a napnak, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a humanitárius segítségnyújtásban hányan tevékenykednek nemzetközi együttműködésben elsősorban. Ez a nap tisztelet az emberi magatartásnak, illetve mindazoknak, akik az életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megkönnyítsék, akiknek a puszta túléléshez is segítségre van szükségük, úgyhogy ez a nap tehát erről is szól. Ami pedig a születésnaposokat illeti, természetesen nekik is sok boldogságot kívánok. Egy világhírű énekesnő is ma ünnepel, tőle fogok mindjárt játszani, bár nem feltétlenül a legismertebb énekesnők közé tartozik, de azért nagyon sokan szeretik és ismerik itt Európában is az európai énekesnőt. Előtte viszont emlékezzünk meg arról is, hogy ma lenne 57 éves Matthew Perry, a Jó barátok Chandlerje, aki 1969. augusztus 19-én látta meg a napvilágot az Egyesült Államokban, és hihetetlen, de már 3 éve 2023-ban hunyt el, október 28-án egyébként Los Angelesben. Hát ilyenkor szoktuk mondani, hogy hú, mikor is volt, talán tavaly, és akkor kiderül, hogy már 3 éve. Ami az énekesnőt illeti, akit említettem, ő 1986. augusztus 19-én Philadelphiában született. Christina Judith Perryről van szó, akinek egyébként olasz az édesapja és lengyel származású az édesanyja. Ő maga egyébként Pennsylvániában, a pennsylvániai állambeli Bezalemben született, és 2010-ben az első nagylemezének kiadása után tulajdonképpen már világhírre tett szert. A 2011-es Thousand Years című dala a leghíresebb, ezt fogom hamarosan játszani, egyébként pedig többek között akkor került még a reflektorfénybe, amikor második teressége után második gyermekét a születéskor elvesztette, és egyébként harmadik nagylemezét kimondottan a kislánynak írta, illetve ajánlotta fel. Christina Perry és a Thousand Years következik. Az énekesnő ma kerek 40. életévét tölti be. Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel vele együtt.

0: folytatjuk az élesztőben. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy ki

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právo című független napilapban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézi Dávid. A Közlekedési és Beruházási Miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még 2 nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy 2 kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
4: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilipbe engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni. 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban szerda délutánig estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak a itt dolgozók ezzel a fenékküszöbben, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a 2 napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
3: 5 polgármester jelölt méreti meg magát a szeptember 20-ára kitűzött bátaszéki időközi választáson. A városvezetői posztért dr. Béres Judit, dr. Kostyel Előd, Egri Zsolt, Kovács Norbert és Zsikó Zoltán indulnak. A választást azért kellett kiírni, mert dr. Bozsolik Róbert június 28-án lemondott polgármesteri tisztségéről, miután főispáni kinevezést kapott. Az időközi választásig dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezeti a települést.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Felkészülési mérkőzést játszik az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata most szombaton 18 órai kezdettel a PVSK ellen, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A Gesztenyés és úti sportcsarnokban megrendezésre kerülő mérkőzésre a belépés ingyenes, a szurkolók azonban csak és kizárólag a karzaton foglalhatnak helyet, tehát a pálya melletti helyek és a kihúzható lelátók le lesznek zárva.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Fox FM ébresztő műsorához. Élesztő!

A Norvég zenei projekt, The Bausa, újdonsága a Pax FM-en, 6 óra 37 perckor pedig, mindössze 20 fok Paksnál, enyhébb lesz ma is az idő, viszont egy pár fokkal melegebb, 29 fok várható, holnaptól viszont akár 36 is lehet, úgyhogy ma még enyha napban lesz részünk, így készülődjetek, a négy napos hosszú hétvége viszont belehúz. Akik tegnap este ott voltak a piknik mozin, a Michael Jackson filmen, a Szent István napok első estéjén a Paksi űrgemezőn, azoknak valószínűleg kellemes lehetett az esti órákban, mert igazán kellemesen lehűlt a levegő, szinte talán még egy pulóver is elkélt, ahogy ott a pokrócon ücsörögtünk, illetve ücsörögtetek, viszont a ma este is nagyon klassz programokat kínál, úgyhogy érdemes lesz ma is kilátogatni, este 17:30-kor a Kalocsai Veracruz együttes lép fel a Paksi Szent István napokon az Ürgemezei pihenőparkban, este 18:30-kor a Paksi Tűzvirágtánc együttes, amelynek a fellépését szintén mindig nagy-nagy ováció fémjelzi, illetve kíséri, és nagy érdeklődés általában, és este 8 órakor jön a Valahol Amerika, a Bombon 30 musical, amely úgy hiszük, hogy Szolnoki Péter halála után tulajdonképpen az első nagyszabású emlékkoncert lesz a Bombon együttes Dalaibor írt musical, úgyhogy jó lesz, nagyon jó lesz. Ami egyébként a Veracruz fellépését illeti, este 17:30-tól tulajdonképpen ők alapozzák meg a hangulatot. A zenekar vezetőjével, Kis Tibivel úgy egyeztünk meg, hogy 7:30 után összecsörgünk, és elárulja Tibi, hogy milyen repertoárral készülnek, mert aki ismeri a Veracruz együttest, már pedig Dunán innen és Dunántól nagyon sokan ismerik, azok tudják, hogy nagyon-nagyon sokféle buliban, esküvőkön, lakodalmakon, rendezvényeken és egyéb más koncerteken is fellépnek, és nagyon-nagyon, tehát óriási a repertoárjuk, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen zenékkel készülnek tehát ma estére. Ami még fontos a mai napra, hogy a segítségeteket kérjük. A Facebook oldalunkon pár perccel ezelőtt meg is osztottuk, hogy elszökött két fiatal kancaló Pakson a pörösi sorról, egy pej és egy sötét szürke színű fiatal kancáról van szó, és a fiatalok akkor valószínűleg nem feltétlenül csináltak még ilyet, csak egy picit még nincsenek hozzászokva talán az új helyhez. Egyébként Seres Kata tette közé a Facebook oldalon a felhívást, és azt kérte, hogy minél többen osszák meg a felhívását, úgyhogy ezt mi is megtettük a Paks FM Facebook oldalán, és telefonszámot is közzétettek. Seres Károlyt például a 0620 232 59 44-es telefonszámon lehet értesíteni, tehát Pakson a pörösi sorról szökött el. Valószínűleg az éjszaka során, vagy az este során két fiatal kancaló, egy pej és egy sötét szürke színű, úgyhogy hát én azt gondolom egyébként, hogyha lovakat lát gazdátlanul kószálni az ember, akkor általában sejti, hogy gazdája van, aki keresi, úgyhogy amennyiben két lóval találkoztok, feltétlenül értesítsétek akár a gazdát, akár bennünket hívhattok a 75-ös körzet 411-111-es telefonszámunkon. Jó reggelt kívánok azoknak, akik így fél hét után csatlakoznak hozzánk. Remélem, hogy egy nagyon jó napotok lesz, az utolsó munkanap következik ezen a rövid héten, holnaptól pedig egy hosszú hétvége, remélem, hogy ma mindenki belehúz, hogy végezzen a dolgával, és aztán a négy nap az úgy fog eltelni, hogy valóban jusson idő a pihenésre is. A Paksi Szent István napok programjai tehát tegnap megkezdődtek, és egészen péntekig tartanak, de a helyi programok mellett rengeteg program várja az érdeklődőket Budapesten is. Ezzel is foglalkozunk majd pár perc múlva.

Piero a Box FM-en 3:47 után pontosan 4 perccel. Ki milyen programot tervez a hosszú hétvégére. Augusztus 20-án Pakson is lesznek programok, viszont biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik szívesen fellátogatnak a fővárosba, vagy esetleg ott lesznek családlátogatón, és akkor ott is lehet programokat választani. Egészen vasárnapig egyébként lehet ötvözni a Paksival, hiszen a Paksi Szent István napok a tegnap este során elkezdődtek, péntek éjszakáig tartanak, míg a budapesti programok majd csütörtöktől vasárnapig, úgyhogy hétvégén lehet menni Budapestre. Ami a rendezvényeket illeti, ugye az áprilisi kormányváltás után nagyon-nagyon sokan kérdezték már egyébként április-májusban, hogy vajon lesz-e tűzijáték, milyenek lesznek az augusztus 20-ai programok, és egyáltalán mit tervez az új kormány, mert hogy költséghatékonyabb tervek voltak ugye soron, és hát valóban más lesz az ünnepség, de így is rengeteg program vár majd mindenkit egészen vasárnap estig. A Várkert Bazár és a Clark Ádám tér környéke a Magyar Ízek utcájának ad otthont, a Budai Várban a Mesterségek ünnepe zajlik majd egészen vasárnapig. Augusztus 20-án a hagyományos aratókoszorús felvonulást és a kenyéráldást is megtartják majd, ami pedig a tűzijátékot illeti, augusztus 20-án este 9 órakor lesz a műsorkezdés, és tulajdonképpen úgy fogalmaztak a szervezők, hogy egy filmszerű összművészeti látványi showban lesz részünk a Dunai Margit híd és a Szabadság híd közötti szakaszon, ahogy azt már megszokhattuk. A látvány gerincét 1500 drón koreográfiája és a fényfestés adja majd, amit egy körülbelül 10 perces tűzijáték és egy körülbelül 3-4-5 perces görög tűz egészít ki, tehát a korábbi években megszokott akár 45 perces tűzijáték helyett, bár a fényfestés és a drón koreográfia az elmúlt években is azért jellemző volt, de a hosszabb tűzijáték helyett állítólag csak 10 perces lesz a tűzijáték. A Dunaparti látványossághoz a legjobb nézőpontokat egyébként nyilván a budai oldalon lehet továbbra is találni, a BEM rakpart és a Batthyány tér környéke, míg Pesten a Széchenyi rakpart és az Olimpiai Park északi része kínálja a legjobb látóteret, a Várkert Bazár magasabban fekvő teraszai pedig szintén jó kilátást ígérnek, de hát ezeket a pontokat valószínűleg nagyon hamar el fogják foglalni azok, akik időben érkeznek. Egyébként a Budapesti Közlekedési Központ a korábbi évek gyakorlata szerint sűríti a metró és a fő villamos járatokat, de az esti órákban kiterjedt forgalomkorlátozásokra és lezárásokra is nyilván számítani kell a hidak és a rakpartok környékén. Egyébként a budapesti programoknak weboldala is van, augusztus20.hu, ezt érdemes beütni, és nagyon-nagyon sokféle kategorizálás szerint lehet válogatni a programok közül. Például rá lehet kattintani a helyszínre, és akkor ott megmutatja a weboldal, hogy ott mi várható, tehát a Budai Vár, a Kossuth tér, a Margit sziget, a Műegyetemi rakpart, vagy a Szent István tér, a Bazilika, a Várkert, vagy a Városliget környékén, és fel sem soroltam az összes helyszínt, de vannak kategóriák is. Családi, zenés, mozgásos, vallási vagy gyermekprogramot kerestek, esetleg kimondottan elektroprogramot vagy gasztroprogramot, akkor rá lehet kattintani ezekre a kategóriákra, és akkor kiadja a megfelelő lehetőségeket. Például, hogyha a gasztró pontra kategóriára ráklikkelek, akkor látom, hogy a Műegyetemi Rakpart gasztró pont elnevezésű rendezvényét mutatja, amely augusztus 19-én, tehát a mai napon délután 4 és éjjel 2 óra között vár mindenkit a Műegyetemi rakparton, különböző többek között street food kínálattal, úgyhogy augusztus20.hu, ezen az oldalon megtaláljátok tehát a Budapest és fővárosi rendezvényeket, hogy mi vár ránk itt a környéken, nem csak Pakson, Kalocsán, Simontornyán, Szekszárdon, arról is lesz majd szó 7 óra után, és arról is, hogy milyen best of órával érkezik majd Harmad Gabi kolléganőnk augusztus 20-án csütörtökön dél és 1 óra között, nem akármilyen zenei kínálat jön majd az ünnepnap alkalmából. 7 óra után mutatok ízelítőt. Élesztő.

0: közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, és az M6-oson, valamint a 6-os főúton is megszűntek azok a forgalomkorlátozások, amelyek az elmúlt napokban, illetve hetekben jellemzőek voltak, úgyhogy balesetmentes, nagyon jó utat kívánunk mindenkinek. Ami az alsóbbrendű utakat illeti, az 51-es főúton Taksony térségében tart a csomópont építés, ezért a 22-es szelvénnyel nem lehet lehajtani Taksony irányába, Dusnok és Baja között pedig javítják továbbra is a burkolatot, tehát az 51-es főúton a 144-es szelvény környékén van félpályás útlezárás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és 51-es szelvények között viszont továbbra is tart az útépítés, most már hosszú hetek óta. A fél útpálya több helyen zárva van, és napközben, főleg a reggeli, illetve a délutáni időszakban torlódás is kiszokott alakulni. Az 53-as főúton Tompa közelében a 81-es szelvénynél kábelépítés miatt mindkét oldalon egy-egy sáv zárva van, az 54-es főúton pedig Kecel térségében az 54-es és az 55-ös szelvények között a forgalomra veszélyes fákat vágják ki a mai napon. Ami pedig még Tolna vármegyét illeti, a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es szelvények között útépítési munka miatt útszűkületen lehet áthaladni. Nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganete

0: telefonszámon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárca vezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. Az államalapítás alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartanak ma este Budapesten a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Az este 6 órakor kezdődő alkalmon több keresztény felekezet vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának elnöke. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
4: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sós ropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
3: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
4: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejport, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
3: 5 polgármester jelölt méreti meg magát a szeptember 20-ára kitűzött bátaszéki időközi választáson. A városvezetői posztért dr. Béres Judit, dr. Kostyel Előd, Egri Zsolt, Kovács Norbert és Zsikó Zoltán indulnak. A választást azért kellett kiírni, mert dr. Bozsolik Róbert június 28-án lemondott polgármesteri tisztségéről, miután főispáni kinevezést kapott. Az időközi választásig dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezeti a települést.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Dua Lipáék után pontosan 8 perccel járunk reggel 7 óra után, augusztus 19-én szerdán a Hubák neve napján. Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel, és egy nagyon klassz napot kívánok mindenkinek, hiszen a rövid hetünkön az utolsó hétköznapnak állunk neki, jön a 4 napos hosszú hétvége, és remélem, hogy nagyon sokaknak lesz pihenésben része. Tehát holnap augusztus 20-a, csütörtök, és vasárnapig jön a 4 napos hosszú hétvége, viszont Pakson a Szent István napok programjai már tartanak, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi vár ránk. Tegnap ugye a piknik mozival kezdődött a programsorozat, és hát nagyon sokan ott voltak az Ürgemezei Szabadidő Parkban, a Michael Jackson filmet sokan megnézték. Ma este a Kalocsai Veracruz együttes indít majd este 17:30, 18 után a zenekar vezetőjével, Kis Tibivel össze is fogunk csörögni, és Tibi azt ígérte nekem, hogy elárulja, hogy milyen stílusú koncerttel készülnek ma Paksa. 19:30 jön a Tűzvilágtánc együttes fellépése, este 8 órakor pedig a Valahol Amerika Bombon 30 musical, úgyhogy nagyon-nagyon klassz lesz a ma este is, ráadásul ma még nagyon kellemes lesz az idő, a délután, illetve a késő esti órákban is, akár még pulóvert is érdemes vinni magunkkal az esti programokra, arról nem is beszélve, hogy a kísérő programok már ugye a helyszínen vannak, tehát a gasztroudvar, a vásártér nyitva van, illetve az óriás csúszda és az ugráló vár, a ládavasút és az egyéb gyermekjátékok majd csütörtökön és pénteken, augusztus 20-án és 21-én nyitnak, ezt azért jó tudni. Akkor nézzük meg, hogy mi lesz a csütörtöki, tehát a holnapi napon délelőtt 10:30 a Szent István napi ünnepi megemlékezés a katolikus templomban lesz Pakson. Aztán 16:30 Pintácsi Viki gyermekkoncertjére kerül sor, 8 órakor a Hottent ott a zenekar fellépéséről, este 7 órától pedig jönnek a Neoton Familia sztárjai, 22 órakor pedig Méringer Marci is fellép majd a Paksi Szent István napokon, és két DJ, DJ Gico, a Paksi DJ-k Balogh Tomi és Will Cox szórakoztat majd éjszaka mindenkit, ami pedig a pénteki záró napot illeti, délután 17:30 egészen pontosan a Ne felejtsd, Báb színház érkezik, 19:30 Dániel Figergő, és este 21:50 jön a Parno Grászt, utána pedig Tesényi Norbert, a szintén Paksi DJ, DJ Tes, majd Andró, mint DJ érkezik az éjszaka folyamán, úgyhogy ez a Paksi Szent István napok programjának a kínálata. Szekszárdon a Szent István napi ünnepségek majd a holnapi napon 8:45 kezdődnek a belvárosi római katolikus templomban, Simon tornyán 11:00 kezdődik holnap az ünnepi szentmise, Kalocsán pedig az államalapítás ünnepe 8:50-9:00 veszi kezdetét az ünnepi testületi ülése, majd 10:00 lesz az ünnepi szentmise a Kalocsai Nagyboldogasszony főszékes egyházban. Úgyhogy van programkínálat bőven egyébként a vételkörzetünkben, és hát ami a programokat, a részletes programokat illeti, ugye tudjátok, hogy a pakseven.hu oldalon újra át tudjátok a programajánló rovatban böngészni őket. Ami a zenei kínálatot illeti, említettem már 7 óra előtt, hogy zenei kínálatunk is van augusztus 20-ára, mert hogy holnap is lesz Best of óra, és ezúttal Harmad Gabi kolléganőnk hozza majd a Best of kedvences óráját, vagyis a kedvenceit fogja, a kedvenc slágerei itt Gabi játszani, nem is akármilyen tematikával.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: A Balatoni nyár és Soláé Bolya Magyarország című dala mellett még nagyon-nagyon sok olyan slágert, dalt talált Gabi a zenetárunkban és a hazai zenei palettán, amely dalok valamely várost éneklik meg, vagy énekelték meg valaha is. Hát belekukkantottam Gabi tracklistájára, itt van előtte, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mi az, ami még eszébe jutott, és tényleg elképesztő a válogatás. Nagyon jó lesz a holnapi Best of óra, tehát dél és egy óra között. Csak hogy mondjak egy-két érdekességet a kínálatból. Például az Edda melyik várost énekelte meg többször is, főleg az Edda első éveiben? Miskolcot, ugye? Aztán Zoránnak is van Magyarország című dala egyébként, és a Well Hello-nak és a Halott pénznek Sopronról szóló dala, de Biolex mellett a belga zenekar is itt lesz majd például a holnapi Best of-ban, úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz az összeállítás a Gabinak. Magam nagyon várom, és akkor mutatok ízelítő dallal, megyünk tovább. A Dash, a Young Fly és az Aria féle Pannonia megvan? Persze, hogy ez is befér majd a holnapi Best of-ban.

0: Shakiri, hogy maradjál.
1: Azariától a Pannonia című dal nem véletlenül szólt itt a Paks FM-en, ízelítőt mutattam és adtam a holnapi Best of órából, amikor majd dél és egy óra között Harmad Gabi kolléganőnk olyan slágereket és dalokat fog válogatni, amelyek valamilyen módon az országunkhoz, Magyarországhoz kötődnek, vagy különböző magyarországi területekhez és városokhoz, többek között a Balatonhoz is, úgyhogy nagyon jó lesz majd a holnapi nap, miközben természetesen ma is lesz Best of óra, és a mai napon az ABC-s Best of-ban lesz részünk, csak is kizárólag olyan előadók szerepelnek majd dél és egy óra között, akiknek C, mint Cecil betűvel kezdődik a nevük, úgyhogy többek között Charlie is befér majd, illetve Karamel is ebbe az órába, a külföldi előadók közül pedig itt lesz majd többek között Silo Green és Camila Cabello is, úgyhogy jó lesz. Egészen más témával folytatjuk a következőkben, egy kicsit visszatekintünk a hétvégére, illetve az előző napokra, ugyanis Roma nap volt Pakson, amelynek egyébként nagy hagyománya van. Az Ürge mezőn szombaton tartották az idei Roma napot. A szervező a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt, és nagyon sokféle programmal kedveskedtek a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, amelyre 15-en neveztek. Páfi Kati kolléganőnk természetesen ott járt a helyszínen, és Györgye Mátyásné Katival tudott interjút készíteni, aki szintén indult a főzőversenyen, méghozzá lecsós káposztával, és a második helyezést érte el.
2: Kati, délelőtt főzőverseny is volt a mai nap folyamán. Milyen étkek készültek, és te mit csináltál?
3: Volt többféle, volt babgulyás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem.
2: A lecsós káposztának milyen hagyománya van a családotokban, állatok?
3: Hát mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle paradicsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte, úgyhogy szeressük mi.
2: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
3: Igen. Hát

látik az ilyen lecsós dolgokat, a lecsót, mondjuk mi, én azt csinálok lecsót, én csinálok hozzá nokedlit.

0: hát nem a legkönnyebb étkek, ha jól veszem ki a szavaidból. Na,
1: mi nagyon sok halat eszünk. Mi szeressük a halat, hetente kétszer-háromszor eszünk vagy halászlét, sült halat, mi nagyon szeretjük. Szerettem is csinálni én is, a férjem is. Úgyhogy nekem minden vágyam az, hogy egyszer legyen nekünk egy olyan, hogy egy éttermet tudnánk csinálni, romás ételekkel és ilyen halas dolgokkal sütni, főzni.
0: Egyébként hány induló volt? Hányan főztek, azt tudod?
1: 14 vagy 15-en.
0: Kik zsűriztek?
1: A Szilvási Pisti, az alpolgármester úr volt, a harmadikat azt nem tudom ki volt.
0: Gratulálok a második helyhez neked, és akkor további jó bulizást, mert itt ma most délután este koncertek lesznek, illetve már javában zajlanak.
1: Igen, köszönjük szépen.
0: Melyiket várod egyébként a legjobban a délután folyamán?
1: Hát most ezek után jön a Leila, a Roland, mi mindegyiket szeretjük, szoktuk is hallgatni őket otthon. Ezt a Gucci-t nem ismerem, aki most van, de ő is jó tetszik.
2: Györgye Mátyásné Katival hallottatok interjút, az elmúlt percekben lecsós káposztával indult a roma napfőző versenyén, és a második helyezést érte el, ami pedig a roma zenéket illeti, amelyre utalt, hogy ők is hallgatják. Hát a szombati nap folyamán délután koncertek vártak mindenkit, a paksi roma napon fellépett a Faddi Gömbi Kispere, a Zombai és a Szexádi Tánccsoport, koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila és a paksi fiúk is, Nyisztor Roland pedig hajnalig adta a talpalávalót. A nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél egyébként, mint mondja, mindenki ismeri őt, vele is készített Kati egy interjút.
3: Én vagyok a nagydorogról, a Zsolnai Zoli, a gólya, a Dorogi Zoli. Nagyon szépen köszönöm a roma önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Nagyon szépen köszönöm az egészet.
0: Melyik program volt az, amelyik a legjobban tetszett?
3: Mindegyik jó volt. Mindegyik nagyon tetszett, az egész sztori nagyon tetszett, az egész nap. Itt vagyok reggelóta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok.
0: Zenei produkciók itt most délután. Melyik az, amelyikre azt mondod, hogy mindenképpen szeretnéd megnézni, drágán meghallgatni?
3: Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyerek ismernek. Én mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja, a cikáját, tudják, hogy ki vagyok.
2: Elmondom, hogy ki nagydorogról, Zsolnai Zoltán, akit hallottatok, akivel Páfi Kati kolléganőm interjút készített a paksi roma napon, amely tehát múlt héten szombaton volt. A paksi ürgemezőn lesz rendezvény. Most is jönnek a Szent István napok, illetve már megkezdődtek a tegnapi nap folyamán, és ezzel fogunk foglalkozni 7:30 után a Veracruz együttes vezetőjével. Kis Tibivel beszélgetek majd arról, hogy a ma esti koncertre milyen felhozatallal érkeznek. A 7:30-as hírek előtt viszont még jöjjenek a zenék.
4: Élesztő!

0: Hamarosan 7:30, Harmad Gabi kolléganőm jön a hírekkel, aztán pedig én jövök újra a zenékkel és zenei kínálattal is, ugyanis ígéretemhez híven összecsörgünk majd a Veracruz együttes, a Kalocsai Veracruz zenekar vezetőjével, Kis Tibivel, aki azt ígért, hogy elárulja nekünk, hogy a ma esti paksi koncertre milyen zenei felhozatallal érkeznek. 17:30 ad koncertet a Kalocsai Veracruz a paksi Szent István napokon, úgyhogy ez lesz a témánk. 8:00 utána a Dunai helyzettel foglalkozunk, majd Leber Ferenc paks képviselője, egyik képviselője érkezik hozzám, aki az augusztus 11-i testületi ülésen felszólalt egy felterjesztéssel kapcsolatban, és felkeltette az érdeklődésünket az a meglátás és az az aspektus, amelyből megközelítette a Duna alacsony vízállásának kérdését. Arra kértük, hogy jöjjön el a stúdióba, hogy tudjunk erről beszélgetni 8:00 után, tehát majd ez következik. 8:30 után pedig élménybeszámolóval beül ide az egyes stúdióba Gabi, mert hogy Sziget fesztiválozott, illetve a Viki című musicalt is lát a szegedi szabadtéri színpadon. Ezekről mind szó lesz, de most előtte, Gabi, jöjjenek a hírek.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
3: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a Ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilip elengedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul Közbevár jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbbel, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorult Magyarország.
2: Nyárzáró partit rendeznek szeptember 11-én, pénteken Medinán a könyvtár udvarban, adta hírül a település a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint az est programjában a Bad Times koncertje is szerepel. A további programokról a szervezők később adnak tájékoztatást.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol egy kis zenei kínálattal folytatjuk, ígértem, hogy 7:30 után összecsörgünk Kis Tibivel, a Kalocsai Veracruz zenekar frontemberével és énekesével, mert hogy ma este a Paksi Szent István napokon 5:30 a zenekar, a Veracruz zenekar lép fel, és Tibi itt van velem a vonalban, jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Reggeli kávé kezedben?
2: Kortyolom, igen, igen.
1: Nem zavar bennünket, nyugodtan kortyolj. Mi megszoktuk, hogy zenészeknek és mindenféle stúdióval és zenével foglalkozó embereknek korán van a 7:30, de köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Egyébként ilyen kulisszatitkokat engedj meg, hogy megkérdezzek, hogyha 5:30 kezdődik a koncert Pakson, akkor egyébként, hogy mennyivel lesztek előbb itt?
2: Hát nagyjából szerintem egy órával úgy szoktuk általában, hogy lesz hangosítás, tehát nem legtöbbször saját magunkat hangosítjuk, most itt lesz egy profi hangosítás, úgyhogy ahhoz, hogy összhangba kerüljünk a színpaddal, körülbelül egy órára van szükségünk, vagy egy bőfél órára, annyira biztos.
1: Igen.
2: Hát tehát egy órával előtt ott leszünk kb.
1: Van gyakorlatotok, az biztos, hiszen 28 éve alakult a Kalocsai Veracruz zenekar, erről is esetleg majd még beszélhetünk, de ami a lényeg, figyelj, nagyon sokan ismerik itt Pakson és környékén is az együtteseteket, a zenekarotokat, és tudjuk azt, hogy annyiféle buliban, esküvön, lakodalmon, rendezvényen, koncerten látunk és hallunk benneteket, óriási, elképesztő a repertoárotok. Nem tudom egyébként, hogy meg tudod-e mondani, hogy hány darab zeneszám van, ami a repertoárotokon van.
2: Hát van az, amit így számolunk nagyjából, hogy körülbelül mennyi számot játszottunk már mondjuk ezzel a 28 év alatt, az hát több száz, ilyen 300-400-500, nem tudom, sok száz dal. Most ebből aktívan éppen mennyit játszunk, nyilván ez nem annyi, meg tagcserék is voltak már azóta, nem mindent játszunk mindenkivel, szóval ez egy picit ilyen átfedéses dolog, de rengeteg dalt játszunk, az biztos.
1: Uh-huh. Na, hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy akkor ebből a gyönyörű 500 dalos repertoárból mégis mit hoztok Paksra? Tehát Szent István napokról van szó, egy koncertről van szó, egy laza nyári estéről, mivel készültök?
2: Hát így nagyjából jól tudom, egy órát játszunk, általában a most aktuális repertoárunkból fogjuk összeállítani azt az egyórás műsort, ami ilyen gördülékeny, ilyen mondjuk táncolható, bulizható, lehet, nem tudom, mondjak bele néhány számot, vagy mondjuk így.
1: Hát örömmel vesszük, örömmel vesszük.
2: Hát ilyen mai magyar slágereket, nem mai, hanem egy ilyen mondjuk most menő, ebből rosszul jövök ki szerintem, tehát pont inkább ilyen kicsit ilyen retrós dolog, de amit mostanában szoktunk játszani, na így mondjuk talán oké. Okay. Tehát mondjuk Charlie-t játszunk ilyen retro világslágereket, mint Movie No Nap, de játszunk a United-től, például Keserű Méz, vagy Legnagyobb Hős, ez is egy magyar dal, Feed the Road Jack, akkor Caro Emerald, amit nem annyira ismerek, de nagyon jó kis dal, kicsit ilyen latinos, Deathman. Ettől egészen az mondjuk a AC/DC-ig, ami így a végére így fölhúzza, fölfokozza a hangulatot.
1: Az igen. Nagyon tetszik. Ugye a Moving on Up-on az M People című 93-as slágert, érted?
2: Igen.
1: Aha, de jó. Mert pont azon agyaltam, hogy megkérdezlek, hogy körülbelül hogy néz ki ugye a listátok, és akkor valami olyan dallal készülök majd, mert Hevesi Tamástól megkészítettem a Végre egy buli már című dal, de gondoltam, hogy játszunk már olyat, amit esetleg este hallhatunk tőletek. Ugye a zenekar...
2: Igen?
1: Azt játszatok.
2: Mármint a Movie No-nak.
1: Igen. Jó, szuper, mindjárt be is készítem, majd ezzel fogunk tovább menni. Na de ami a lényeg, egyébként ugye kedves feleséged Zsuzsa, és a te személyedre épül azért maga a Veracruz. 28 évvel ezelőtt sose kérdeztük még meg tőletek, hogyan indult? Úgy indult, hogy te voltál inkább zenész, vagy kedves párod? Énekel többet a fürdőszobában.
2: Én már énekeltem akkor egy zenekarban, és akkor úgy összeismerkedtünk, de nagyon gyorsan kiderült, hogy neki is zenei vénája van, vagy legalábbis otthon gitározott, ilyen akusztikus gitárral, meg nagyon jó énekelt, és akkor ez már nekem nagyon tetszett, és akkor így alakult. Aztán utána ő is bekerült abba a zenekarba, ahol énekeltem, és akkor így gyakorlatilag onnantól az 28 év, vagy hát nem 28, mert 30 év egyébként. A zenekar az 28 éves, de már előtte más zenekarokban is énekeltünk, szóval mi 30 éve vagyunk együtt, úgyhogy gyakorlatilag ez így végigkísért az életünket, meg a pályánkat, meg még a gyerekünk is énekel, zenész, úgyhogy így alakul a dolog.
1: Ezt nem is tudtam egyébként, nektek már nagy gyermeketek van, azt szerintem elárulhatjuk, hogy hol zenél, ő merre zenél? Vagy csak zenéléssel foglalkozik egyelőre?
2: Én énekes, énektanár is egyben, vagy legalábbis végzettség szerint. Pesten lakik a barátjával, akivel együtt csinálnak egy zenekart, a Pardon Me zenekart, ami ilyen metal modell, nem tudom, hogy pontosan hol soroljon be, ilyen rockzenét játszanak tulajdonképpen. Ott énekel az Eszter, Eszternek hívják a lányomat, és egyébként mindenféle zenei irányzott, meg zenei stílusban otthon van valamilyen szinten, nagyon szereti az R&B-t is, mindenfélét. Uh-huh. Úgyhogy, és a lemezeit azt én készítem a Delfin hangstúdióban.
1: Mert hogy már lemezei vannak, igen, és a Delfin hangstúdiót pedig évek óta üzemeltetett Kalocsán, ezt jól ismerjük, és vannak paksi zenekarok is, akik ott rögzítették a lemezeiket, ezt azért mondjuk el. Hát úgy látszik nálatok családi hagyomány úgy párt választani, hogy valahogy a zenélés központban legyen. Egyébként pedig, na, a kutyus is felébredt.
2: Ez ilyen jó választani.
1: Semmi baj. Ami egyébként a... Mit csinálsz? Behívod?
2: Kihívod? Nem, hát az ablakod, mert kint van, és így hát, egy kicsit tudok ezen finomítani, hogy ne haladszadjon be annyira hangját.
1: Semmi gond. Ami egyébként a Veracruz zenekart illeti, és az elmúlt 28 éveteket, egyébként, hogyha egy olyan kérdést teszek fel, és bocsánat, hogy nem szóltam előre, hogy mi volt mondjuk a legemlékezetesebb fellépésetek, vagy projektetek, vagy élményetek, van olyan, amit úgy hirtelen ki tudnál emelni?
2: Hát az maga a fellépés, az úgy nem ragadt meg bennem, de most ebben a pillanatban, hogy eszembe jutott egy ilyen sztori, de az rengeteg van egyébként, csak most valamiért egy ilyen háromnapos turnéra mentünk tulajdonképpen, több helyszín, több nap, és így elindultunk a kis tranzitunk, nem tudom, ez már közel 20 éve, vagy 18 éve volt, és akkor az akkori gitárosunk így problémázott, hogy ő még nem vezette a tranzitot, hadd vezesse már ő, és akkor nem tudom, és sok Kalocsát eljutottunk Soltig, ott átadtuk neki a helyet, és körülbelül egy ilyen 800 méter, 1 kilométer után defektet kaptunk, és így indult a turné. Most tudom, ez nem a fellépés, meg a zenei élmény, de most valahogy ez ugrott be, és annyira vicces volt, hogy ilyen háromnapos turné, és beül a vezetőhelyre, és azonnal defekt, és akkor ott kilódottunk az útszélén, de ezt már úgy utólag 18 év távlatában olyan viccesnek tartom, meg akkor is egyébként az volt, nevettünk, megoldottuk, úgyhogy nem volt gond.
1: Nem, hát pontosan erre gondoltam, hogy vannak-e, vagy voltak-e olyan sztorik, ami most hirtelen beugrik, és nyilván, ahogy mondod, rengeteg, ami pedig azt a bizonyos több száz dalos, akár 400-500 dalos repertoárt illeti. Például tudjátok egymásról, hogy kinek mi a kedvence, vagy nektek, vagy van globális kedvenc stílusotok, vonalatok a zenekarral?
2: Szerintem egyébként régebben jobban közel voltunk egymáshoz ilyen téren, de úgy mindig vannak ilyen kedvencek, igen, ilyen visszatérő, ami úgy nagyjából mindannyiunknak tetszik. Hát most, ami így eszünkbe jut, egyáltalán nem játszunk, a repertoárban nincs benne, egyelőre még legalábbis, mert elég, ez egy ilyen kicsit ilyen szűk réteget szerintem vonz ez a zene. Lehet, hogyha így mondom, akkor nem is fog senkinek beugrani, vagy legalábbis keveseknek, most azt nem mondom, hogy senkinek, de például van egy brit gitáros, akit mostanában nagyon szeretek, vagy szeretünk, ez a Tom Misch-nek hívják, gitáros énekes, fiatal srác, és nagyon jó. Nem tudom, hogy hallottál-e róla például te.
1: Tom Misch?
2: Aha, igen.
1: Nem, őt még mi sem játsszuk.
2: Nézzetek utána. Egyébként a régi, van egy dala, a legismertebb dala, az a De La Soul nevű ilyen hip-hop csapat, az biztos ismered, hogy hallottam már róla, igen. És annak az egyik tagjával csinálták közösen a trappel benne. Aha. Úgyhogy például most így eszembe jutott, ez nagyon csípem. Amúgy egyébként, amilyen globál, a zenekarnak mindannyiunknak tetszett, meg ugye az irányvonal is, régebben csináltunk sajátokat, amit szerettünk volna, az az Incognito, ami szintén brit csapat, ilyen acid, jazz, pop, nem tudom hova soroljam, de azt gondolom, róluk már hallottál azért, és az szintén az irányvonal, ami nagyon tetszik, ez mindannyiunknak tetszik, még mai napig is, és hogyha játszanak Magyarországon, akkor megyünk kicsit feltöltődni a koncertjeikre.
1: Igen, ez tök jó. Ez mindig érdekes számunkra egyébként, hogy mondjuk a zenészek kiknek a koncertjére látogatnak el, de nyilván a ti repertoáratok, a Veracruz zenekar repertoárján mindig olyan dalok szerepelnek, és amelyek olyan igazán nagy slágerek voltak, vagy vannak, nem? Tehát akár külföldi, tehát amit úgy dúdolni tud, vagy énekelni a közönség?
2: Hát egyébként nem egészen vagyunk ebbe. Nem tudom, egységben a zenekarban, mert én például nem, én mindig azt szeretném, hogy nem annyira ezeket az első vonalas slágereket játsszuk, de egyébként a közönségnek meg nyilván arra van szüksége, vagy az, amire így megmozdulnak egy-egy ilyen fellépésen, akár születésnapi parti, vagy már ott is szoktunk játszani, de én azt szeretem egyébként, hogy azt teszem így előtérbe, ami egy picit olyan, inkább ilyen különlegesebb, és nem az az első vonalas sláger, de a repertoárunk ez tényleg így ebből rakódik, vagy tevődik össze elsősorban. Csak hogy pont azért, hogy mert ugye ezt mindenki ugyanazt játszaná, és hogy ne legyen annyira olyan, mint egy másik zenekar, ezért én próbáltam mindig arra törekedni, hogy azért beletegyünk olyanokat is, mert hát nem csak én, szerintem, hogy a többiek is a zenekarban, vagy legalábbis egy része a zenekarnak, hogy olyan dalokat is játszunk, ami nem ilyen első vonalas sláger, vagy egy előadó, akinek vannak ilyen slágeri, egy kevésbé ismert, de nagyon jó dalát is esetleg eljátszuk. Csak ez így kicsit lekopotta az évek során, mert ugye az igény pedig az diktálja, hogy inkább az ismert dalokat játsszuk mégis.
1: Uh-huh, igen. Egy utolsó kérdés még engedj meg, a fellépéseket tudom, hogy már percegettem, de hadd erőltessem, mert hogy most például a születésnapi bulikat is említetted, tehát mondjuk a 28 év alatt volt-e olyan meghívásotok, hogy úgy meglepődtetek rajta, hogy valami különleges helyszínre, vagy különleges alkalomra hívták meg a csapatot?
2: Aha. Hát most az a baj, hogy erre nem készítem el a kérdést, és tuti biztos, hogyha már nem beszélünk, akkor
1: fog ezzel bőti.
2: Sokkal jobb. De most, amíg ezt mondom, megpróbálok gyorsan fölidézni valamit. Hát nagyon sok jó helyen játszottunk már egyébként ilyen születésnyi partit is, de ja, hát de jó, hogy eszembe jut, megvan. Hát a legkülönlegesebb fellépésünk az a Vidám Parkban volt, valamikor nagyon régen, és egy magyar rendező, nem akarok hülyeséget mondani, Koltai Gábor, ugye van ilyen?
1: Hogyne, igen.
2: Jó, és ő filmje, ahol egyébként ilyen nemzetközi, tehát ilyen híres színészek voltak, Annette Bening, nem is tudom melyik film volt, Sorstalanság, de lehet, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de abban az időben kibérelték a Vidám Parkot, és a stábnak csináltak egy ilyen záró bulit a forgatás végén, és ott mi játszottunk, mi voltunk a zenekar, hát szerintem ennél különlegesebbet most így hirtelen nem tudtam mondani, és akkor bármit lehetett használni egyébként ott a Vidám Parkban, ott bementünk az elvarázsolt kastélytól kezdve mindenhova, a szünetben nyilván, és ott léptünk föl, és ilyen tök érdekes embereket láttunk, meg beszéltünk például ilyen, nem mindegy, most már nem akarom ezzel húzni az időt, de még csak egy mondat erejéig, hogy ott volt egy úriember, lehet, hogy fiatalabb volt, mint most én, nem tudom, mert ugye ez már 20 éve volt, de hogy ő volt, hogy nem hittük el neki, amiket mondott, hogy a Michael Jacksonnak volt a testőre, itt Magyarországon ismerkedett össze, és ott lakott is nála egyébként ott Amerikában a birtokán, és nem hittük el, és utána valamelyik TV2, vagy valamelyik ilyen magazin műsorban megláttuk, és ott kiderült, hogy igazat mondott, úgyhogy ilyen nagyon vicces, nagyon érdekes. Na, szóval most így hirtelen ez, de volt biztos még más érdekes helyszín, meg fellépés, szerintem talán ez volt az egyik legérdekesebb.
1: Ez nagyon jól hangzott, figyelj, a kávé megtette a hatását, és eszembe jutott, de nagyon jó, tehát Koltai Gábornak egy film utáni rendezvényére. A Kalocsai Veracruz zenekart hívják.
2: Hát ezt egy kicsit helyesbítenék, hogy Kalocsai, mi a Zsuzsával, Kalocsaiak vagyunk, de egyébként így nehéz behatárolni, mert bajaiak is vannak a zenekarban, szóval ilyen globális zenekar. Én talán inkább azt lehet mondani, hogy Dél-Magyarország vagy Bács megye, ezt mondtuk régebben, de más se igaz.
1: Igen, az az igazság, hogy ezt tudjuk, de mi mindig valahogy így pozícionáljuk. Itt a Duna túloldalán így pozícionáljuk, és legalább ötször elmondtam már ez alatt az interjú alatt.
2: Okay.
1: Tehát a Veracruz zenekar
2: fronten... A többiek ne sértődjenek meg azért.
1: Teljesen jogos. Mindenkit várunk szeretettel a túloldalról ide Paksra a zenekar tagjait, mert hogy ma este 17:30-kor tehát a Paksi Szent István napokon a Veracruz zenekar ad koncertet egy órára, és nagyon jó bulislágerek készüljetek. Tibi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Egy kicsit még pihenj rám, meg te is, meg a többiek is, és várunk titeket igen nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Szia. Szóval Kis Tibivel beszélgettem, és nem mondom ki a város nevét, Veracruz zenekar frontemberével és énekesével, kedves felesége Zsuzsa, mint énekesnő is itt lesz majd. Nagyon sokan ismerik és szeretik a zenekart itt Pakson és környékén is. Egyébként, ami a ma esti Szent István napi programokat illeti, 17:30-kor Veracruz, 17:30-kor Tűzvirágtánc együttes, 20:00-kor, este 8:00-kor pedig valahol Amerika Bombon 30 musical, majd Bombont is játszok még ma reggel, viszont akkor Veracruz kínálattal folytatjuk. A Moving On Up című 93-as M People slágert is játsza majd, illetve énekli a Veracruz ma este Pakson, a Szent István napokon.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
4: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézi Dávid. A Közlekedési és Beruházási Miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még 2 nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Hálózatkarbantartási munkák miatt tervezett áramszünet lesz Bölcskén szeptember 1-én kedden 8 és 15 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramszünet többek között a Töltés utcát, a Nagy Sándor utcát, valamint a templom teret érinti. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu-n, a hírek menüpontban. szeptember 5-én rendezik meg Madocsán a hagyományos szüreti felvonulást, és bált tette közzé a település a közösségi oldalán. A felvonulás 14 órakor indul a faluháztól, majd a település több utcáját érintve tér vissza a kiinduló pontra. A menet több állomásán a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja ad műsort, amelyet csikós bemutató és rigmus felolvasás is színesít. A bál 20 órakor kezdődik a faluházban, ahol a szamaras zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A helyszínen büfé is várja a résztvevőket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Felkészülési mérkőzést játszik az Atomerőmű Ese férfi kosárlabda csapata most szombaton 18 órai kezdett el a PVSK ellen, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A Gesztenyi és úti sportcsarnokban megrendezésre kerülő mérkőzésre a belépés ingyenes, a szurkolók azonban csak és kizárólag a karzaton foglalhatnak helyet, tehát a pálya melletti helyek és a kihúzható lelátók le lesznek zárva.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztők!

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol a dunai alacsony vízállás ügyével folytatjuk a témánkat, ahogy ígértem, hogy ma reggel is lesz erről szó, és az üggyel kapcsolatban ezúttal egy paksi képviselőt invitáltunk adásba, Leber Ferencet. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, Andrea, üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
1: Nem tudom, hogy ki az a hallgatóink közül, aki az augusztus 11-i testületülés anyagát esetleg a Telepaksi YouTube csatornáján visszanézte, vagy hallgatta a testületülést. Azért invitáltunk adásba, mert ott a testületülésen felszólaltál a Duna alacsony vízállása ügyében, és úgy gondoltuk, hogy érdemes ezt egy kicsit bővebben kitárgyalni, azokat a gondolatokat, amiket felvetettél. Ugye arról van szó, hogy azon a testületi ülésen terjesztette fel, illetve Heringes Anita a testület felé terjesztette fel, hogy Magyarország kormánya felé egy levéllel, egy felterjesztéssel éltek a Duna alacsony vízállását érintő kérdésekben. A felterjesztő Barnabás István volt, és ugye arról szólt a felterjesztés, hogy kéritek a magyar kormányt, hogy mindenképpen vizsgálja meg az atomerőmű hosszú távú hűtővíz ellátásának lehetőségeit, ennek során a korábban kidolgozott szakmai anyagokat is tekintse át. Egyébként pont másnap volt ugye itt Pakson kihelyezett kormányülés, amikor bejelentették, hogy dunai fenékküszöböt fognak építeni. Ezt akkor még nem tudtuk. Viszont azon a testületi ülésen felszólaltál, és azt mondtad, hogy bár mindenképpen örülsz ennek a felterjesztésnek, azért van egy-két gondolat, amit szívesen megosztasz.
2: Igen, azt kell ezzel az egész történettel kapcsolatban látni, hogy nyilván a paksi atomerőműhöz is kapcsolódik, és a jellegi fenékküszöb építési munka az egy nagyon fontos elem ennek a történetnek. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy le a kalappal is minden tiszteletem ebben a folyamatban minden résztvevő előtt, illetve minden résztvevőnek, de itt, és különösen a Duna tekintetében Magyarország élhetőségéről van szó. És nagyon látszik, hogy az elmúlt két évben olyan erősen változott meg az éghajlat, hogy olyan tabuk törtek meg mind a folyóink, mind a talajvizeink tekintetében, és mind a paksi atomerőmű tekintetében, ami 100 éves átlagot dönt, és amire a szakemberek csak jóval később számítottak. És ha már egyszer ebben benne vagyunk, akkor a helyzet komolyságának megfelelően kell a kezelési módokat is felvázolni a jövőre nézve. Ugye ezzel kapcsolatban nemrégen az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szolna Botond úr, és őt idézem, azt mondta, hogy ez a jellegi fenékküszöb beavatkozás, ez egy nagyon szükséges dolog a paksi atomerőműnek, de a Duna, a folyóink és Magyarország élhetősége szempontjából ez csak egy sebb tapasz, egy nyílt lábszárcsontörésen.
1: A beszélgetés elején kellett volna, bocsáss meg, hogy megszakítalak, a beszélgetés elején kellett volna megjegyeznem, de engedd meg, hogy most mondjam azt, hogy bár paksi képviselőként invitáltunk adásba, de azért szakembere is vagy a területnek, hiszen 88-tól 2012-ig a paksi atomerőműben dolgoztál, 12-től 22-ig a Paks 2-nél voltál, a paksi atomerőmű igazgatóságának tagja, 10 évig a reaktorosztály vezetője is voltál, úgyhogy nem véletlenül van véleményed szerintem, ami pedig Szalma Botondot illeti, ő a Mahart korábbi vezérigazgatója volt.
2: Igen, számos előadása található meg az interneten, mindenkinek ajánlom, aki a témába szeretne elmélyülni, és nem a zöld, illetve álzöld kapcsolódó teóriákat akarja nap mint nap olvasni az interneten, akkor ha mondjuk úgy, ha valós forráshoz akar nyúlni, akkor javaslom Szalma Botond előadásait, de ezen kívül számos vízügyi szakember írja le egyébként, hogy ha egyszer egy folyót elkezdtek meglépcsőzni, akkor azt végig kell lépcsőzni, mert különben olyan következményekkel fog járni a folyónak a helyzete, mint amilyen például Magyarországon a Dunái. A Tiszáról is beszéltünk egy kicsit később, mert vannak érdekes analógiáim, de ebben most nem mennék azonnal bele. Ami nagyon lényeges, hogy a 11-i testületi ülésen igyekeztem egy egyszerű általános iskolában tanult fizikai elvet elmagyarázni. Amikor Tuba János tanító úr fizika órán elmagyarázta nekünk, hogy a közlekedő edények elve az hogyan működik, akkor én ezt eléggé igyekeztem úgy megtanulni, hogy később ez másra is alkalmazható legyen. Ugye is mérnök emberként rájöttem, hogy a Dunára, illetve a talajokban levő talajvizek szintjére, ez pontosan nagyon úgy alkalmazható, mint ahogy bemutatták ezt fizika órán, amikor két üvegcsőben a szint változását tudtuk lekövetni úgy, hogyha az egyikben lecsökkent a szint, akkor a magasabb vízoszlopú ágból átömlik a alacsonyabb vízoszlopúba a folyó, vagy pontosabban a víz. Na és ugyanez zajlik le a Duna, illetve a környezetében levő talajvizekkel is. Akkor, hogyha alacsony a Dunában a víz, akkor sok-sok négyzetkilométerről a talajvíz az igenis igyekszik az alacsonyabb pontra a mederbe, és mivel a Duna medre az elmúlt időszakban, ez egyébként egy 60 éves statisztikával található meg az interneten, körülbelül 2 métert mélyült. Ez azt jelenti, hogy sokkal alacsonyabb szintre futnak ezek a talajvizek, és sajnos a statisztikák szerint az elmúlt időszakban, de akár évente is, 1-2 balatonnyi vizet kitárolunk a Fekete-tengerbe a talajvizeinkből. Na, ezt próbáltam a 11. ülésen elmondani. Ja, és még annyit, hogy ez a Tuba János fizikatanító úr, ez egyébként az a 1956-os nemzetőrség parancsnok, akit ezért a tevékenységért utána rendesen meg is hurcoltak. Nekünk volt szerencsénk még fizika órán hallgatni az ő elbeszéléseit.
1: És nagyon sokakat tanított, és erre még nagyon sokan emlékeznek szerintem így, Pakson. Köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Igen, emlékszem erre, hogy a közlekedő edényekkel kezdted a felszólalásodat, és alapvetően egyébként nagyon sok minden érdekes dolgot és fontos dolgot felhoztál a megszólalásodon belül. Nem csak arról beszéltél, hogy a vízmegtartás mennyire fontos Magyarországon, ezt ugye sokan pedzegették az utóbbi hetekben, hanem valóban arról is, hogy elsősorban azt szorgalmaznátok ti is, és te is, mint szakember, hogy a hosszú távú megoldás legyen meg az atomerőmű számára.
2: Igen, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a Fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen. Uh-huh. És akkor analógiaként hadd mondjam el, hogy jelenleg Szerbiához tartozik, akkori Jugoszláviában török becsén építettek egy duzzasztó művet, amitől 108 folyamkilométerre, és azért mondom folyamkilométerben, mert meglehetősen kanyargós a Tisza Szegedig, de még 108 kilométerre Szegeden is érezhető a hatás ennek a duzzasztó műnek, és hiába volt ez a nagy szárasság Magyarországon, Szegeden egy bizonyos szint alá nem tudott a Tisza csökkenni. Akkor, amikor mindenki arról panaszkodott, hogy Szolnokon már kiszárad a Tisza, Szegeden akkor is egy stabil vízszint volt ennek a nagyon távol levő duzzasztó műnek a áldásos tevékenységeként. Ezt egyébként az 1970-es években még a Titói Jugoszláviában építették, de ez egy nagyon jó vízrendezési lépés volt. Na, hasonlókat kéne a Dunán is meglépni, és vannak szakemberek, akik évtizedek óta hajtják és támasztják alá tényekkel ennek a szükségességét. Az egyik közülük pont Szalma Botond, akit az előbb említettem. De sajnos 1984-től, amikor a Dunakör megalakult és sikeresen megtorpedózta ugye a Dunakanyarban az első vízlépcső megépítését, aminek ugye a kárát hosszú évtizedekig és a kártérítését fizettük is, sőt, ha jól olvastam, akkor 19-től, miután ugye a szlovákokkal sikerült egy megállapodásra jutni, ismét fizetjük jelen pillanatban feléjük a kártérítést. Na szóval, hogyha ezt a vízlépcsőzést meg sikerülne oldani, akkor egy nagyon fontos tényezőhöz jutnánk el, mégpedig a talajvizeink szintjét meg tudnánk úgy emelni, hogy legyen mindig víz, ami elpárolog a talajból. Korábban én sem ismertem ezt a tényt, de most már tudom, hogy a légköri asszály jelensége az mitől függ, és az pont ettől tud kialakulni, hogy nincs már a talajban olyan víz, ami el tud párologni, mert egyszerűen eltűnt már a talajvíz. És a szakemberek azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha van, ami párologjon a talajból, akkor 2-3 fokkal is alacsonyabb lesz a környezeti hőmérséklet, és nem tudnak ilyen 40 fokos napok kialakulni. Ugyan nyilván nem fogunk annyira örülni, hogyha 37 fok lesz, csak, de az mégiscsak kellemesebb, mint 40 fok. És valami módon el kell érni, hogy újra a hozzánk beérkező vizeket, azokat itt tartsuk. Körülbelül ez az, amit szerettem volna elmondani.
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad, nagyon jó volt hallgatni, és az jutott eszembe, hogy valami kihelyezett fizika, vagy környezetvédelem, vagy környezeti órát lehetne itt a stúdióban majd szerveznünk, mert azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan átlag állampolgárok sem értik, vagy értjük, hogy mondjuk egy folyami fenék küszöb, és egy duzzasztó között mi a különbség. Nyilván értjük, hogy kivitelezés nagysága, vagy az várható ára is, abban is jelentős különbség van, de tehát, hogy mondjuk miért nem rögtön azt a döntést hozta a kormány, hogy a fajszi vízlépcsőt építsük meg. Tehát
2: hát hozhatott volna az előző kormány olyan döntést is, hogy nem épít Kalocsa és Paks között hidat, sőt Mohácsnál sem épít hidat, hanem vízlépcsőt épít. És azon át lehetett volna járni a folyón is, mert ugye minden ilyen vízlépcsőn fölül van egy híd gyakorlatilag.
1: Milyen jó ötlet. Oké, reméljük, hogy ez ott van az előzetes ötletek között, és engedd meg, hogy felemlítsem azt is, hogy még Magyar Péter miniszterelnök ugye többször hangsúlyozza az előző kormányok felelősségét a tekintetben, hogy mondjuk a várható alacsony dunai vízállás kapcsán nem lett hosszú távú megoldása még az atomerőműnek. Te ezen a bizonyos

0: Abban, amelyek nem bolygatják meg a hordaléklerakást, meg a különböző élővilág elemek, élő flórák, faunák életviszonyait, és leginkább ugye arra hivatkoznak, hogy a mellékágakban a különböző növények és állatok azok nem tudnák elviselni ezeket a beavatkozásokat, és ehhez kapcsolódik a Natura 2000 különleges védett státusz, amely végig a Duna mentén gyakorlatilag nagyon megnehezít mindenféle beavatkozást. De előbb vagy utóbb Magyarországnak is szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy az élhetőség feltételei, illetve a környezetvédelmi szabályok, ezek erősen ütköznek, és valakinek ebben a kérdésben igenis a sarkára kell majd állni, és döntéseket kell hozni. Egyébként ehhez kapcsolódóan nagyon elgondolkodtató az az ötlet is, hogy Budapest fűtéséhez Paksról egy méter átmérőjű távvezetéken végig a Duna partján vigyünk el meleg vizet. Ez végig Natura 2000 szabályoknak a sértésével járna, amit a jellegi zöld szervezetek biztos, hogy megfúrnának, és nem hagynának végrehajtani. Tehát aki ezzel az ötlettel például előállt, az biztos, hogy soha nem szembesült azzal a fogalommal, hogy Natura 2000. És a Paksi atomerőmű, illetve a Paks 2 létesítése során is ez az egyik tabu kulcs szó volt, ami nagyon sok tervezett objektumnak a jövőjét azt teljesen megakasztotta, talán ez a legjobb szó rá.
1: Köszönöm, hogy megemlítetted ezt a Paksról, szállítsuk el a Budapestre a hőt, a Paksi atomerőben termelt felesleges idézőjelbe hőt, mert ezt egyszerűen nem értjük mi paksiak, tényleg nem értjük, mert hogy azt értjük és tudjuk, hogy ugye a lakótelepet ellátja hővel.
0: Turbina megcsapolásról elvett gőzzel fűtve a lakótelepet fűtőközeget.
1: Igen.
0: Tehát nem maradványhő, hanem turbina megcsapolásról elvett gőz.
1: Uh-huh. Ezt fontos tisztázni.
0: Ezzel fűtünk meg hőcserélőket, amivel szállítjuk a szükséges melegvizet.
1: És akkor azok szerint, akik Budapestre szállítanák, még van annyi, hogy még Budapestre is lehetne szállítani? Ha van annyi, akkor szállítsuk Bölcskére, vagy Madocsára.
0: Mindent meg lehet oldani mérnöki gondolkodással, de hogy megéri-e, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez szerintem olyan többletköltséggel járna, amit nehéz elképzelni egyszerű számítások alapján.
1: Igen. Ami a zöld szervezeteket illeti, egyébként többek között arra is tettél utalást ezen a bizonyos augusztus 11-i testületi ülésen a felszólalásodban, sőt, nem utalást, konkrétan megemlítetted, hogy mondjuk az is egy érdekes kérdést vett föl, úgy véled, hogy az Energia Klub képviselője lett a Paks 2 felügyelőbizottságának. Az elnöke dr. Bart István Lászlóról van szó, aki klímapolitikai szakértőként ismert, és te úgy fogalmaz, hozzá kell tegyen, más is fogalmazott már így, hogy az elmúlt években, évtizedekben kimondottan atomenergia ellenes felszólalásai voltak.
0: Igen, itt ugyanezen a helyen, ahol én most részt veszek ezen a riporton, Cseh Tamás képviselő úr azt mondta, hogy valóban az illető úr helyettes államtitkár lett a minisztériumban, és energetikai ügyekkel foglalkozik, viszont Paksi atomerőműhöz nem lesz köze, emlékszem erre a riportra, és ezért is figyelemre méltó, hogy egy olyan szervezetnek az egykori társelnök, aki évtizedeken keresztül antinukleáris politikát folytatott, ráadásul mindenki tudja, hogy ez a szervezet 85-90%-ban, legalábbis az internet szerint, külföldi szponzorálásban részesül. Most gyakorlatilag a megmondó szervezetté válik a Paksi atomerőmű, illetve leginkább a Paks 2 vonatkozásában.
1: És mit gondolsz, miért az ő személyét választották?
0: Itt csak találgatásokra van lehetőség, tehát én különösen Paksi képviselőként nem gondolom, hogy ebben véleményt kéne, hogy nyilvánítsak. Én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez nagyon elgondolkodtató.
1: Hát majd Bart István Lászlót meghívjuk ide a Paks FM stúdiójába, és megkérdezzük, hogy egyébként hogy látja jelen pillanatban egyáltalán Magyarországot

0: a nukleáris energiatermelés tükrében. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy pár szót beszélgetni. Tehát, ami a mostani Dunai fenékküszöb építését illeti, annak te is, mint atomerőműves szakember örülsz, viszont továbbra is a Paksi képviselőtestülettel úgy gondoljátok, hogy képviselnetek kell, hogyha jól értettük a testületülésen elhangzottakat, és ott Heringes Anita ezt, polgármester asszony ezt hangsúlyozta is, hogy Paksot, a Pakson élőket, a Pakson élő atomerőműben dolgozókat is képviselitek nyilván, és úgy gondoljátok, hogy fel kell szólalni ez ügyben, tehát úgy gondoljátok, hogy a kormány felé továbbra is azt kell képviselni, hogy a fenékküszöb mellett a végleges megoldásnak előbb-utóbb meg kell születnie.
1: Igen, a sajtóban jelen pillanatban végleges megoldásnak ez a fenékküszöb jelenik meg léptennyomon, de ez Paks számára jelenthet végleges megoldást a Paks egy összes blokkjának a visszaindításához, viszont az előbb elmondott magyarországi élhetőségi viszonyokhoz ahhoz, hogy a szőlőim ne száradjanak ki teljesen, ugye már pedig tudjuk, hogy milyen mélyről szívja gyökereivel a talajvizet a szőlő. A tavalyi és idei évben óriási tőkevesztességgel számolok, és én nem szeretném ezt így folytatni. Ez az én személyes motivációm, és nyilván egy borász közösség egyik vezetőjeként bátran mondhatom, hogy nem csak az én motivációm, hanem sokunké, de Magyarország élhetőségét sok szempontból meg lehetne fogalmazni, és ehhez mindenképpen szükséges lenne, hogy megtartsuk a vizeinket.
0: Tehát a magyarországi víz megtartás miatt lenne fontos akár az a bizonyos fajszi vízlépcső. Hát ez a fajszi vízlépcső is már annyiszor elhangzott itt nálunk és máshol is adásban, hogy azt gondolom, hogy ez is megér egy külön műsort. Azt gondolom, hogy meg kell ígérem a hallgatóknak, hogy ezt is megpróbáljuk valahogy elővenni szakértők megszólaltatásával. Jó lenne megismerni, hogy az hogy is néz neki, meg hogy egyáltalán mikor születtek meg a tervek és egyebek. Jól van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Leber Ferenccel, Paksi képviselővel beszélgettem a Dunai alacsony vízállás ügyében az augusztus 11-i testületülésen való felszólalása kapcsán, és akkor még egyszer 1988-tól egyébként már hőfizikus mérnökként, nem mellesleg külkerközgazdász is Ferenc, az atomerőműben dolgozott, a Paks 2-nél is 10 éven keresztül, tehát ilyen értelemben szakértője is az atomenergetikának, de most Paksi képviselő volt a vendégem.
2: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 35 perckor Strasser Andival, és itt van az egyes stúdióban.
2: Harmad Gabi, sziasztok!
1: Igen, szia, szia, már reggel óta ígérem a hallgatóknak, hogy majd átülsz az egyes stúdióban, mert ugye a híreket kitartóan hozod, de hogy élménybeszámolót is hozol majd, Szigetet ígértem, és Wicked Musicalt.
2: Uh-huh. Melyik igen, sűrű volt.
1: Melyik volt a nagyobb élmény egyébként? Össze lehet hasonlítani?
2: Hú, ez nagyon nehéz. Egyébként lehet, hogy azt mondanám, hogy nem tudnék választani, mert az van, hogy most 5 napja már a Wickedet hallgatom, és ugye nekem az egy számomra ismeretlen történet, ismeretlen zenékkel volt, és nagyon betalált, de közben meg, hát ugye a Szigeten annyi élmény éri az embert, hogy ott meg egyszerűen szóval nem tudnám kiemelni.
1: Hát ilyenkor szokták mondani, hogy kulturális sokban volt részem.
2: Abszolút, de nagyon jó. Ez egy jó sok. Na.
1: Egyébként, ami engem kimondottan meglepett, és én nem tudtam egyébként, hogy amikor a szegedi szabadtéri színpadon a Wicked Musicalen voltál, én nem tudtam, hogy itt lesz a zeneszerző.
2: Hát,
1: ez egy óriási szenzáció.
2: Óriási,
1: és fölállt
2: óriási
1: a színpadra.
2: Fölállt, sőt, hát ugye még előtte ugye a bemutató előtt, hiszen most debütált igazából Magyarországon először a Wicked Musical, ami már a 2000-es évek óta járja a saját útját Amerikában, és ugye előtte beszélgettem Károly Katival, aki paksi származású, és a zenei vezetője volt ennek, illetve a zenei vezetője is ennek a projektnek, és ő említette, hogy hát 2 napja itt van velük a zeneszerző, és nagyon elégedett azzal, amit eddig látott, és akkor utána, amikor mielőtt elkezdődött a darab, előtte nevesítették is, tudod, felállt, a kamera őt mutatta, megtapsolta a közönség, meg minden, és akkor a végén, miután a bemutatónak vége volt, akkor pedig feljött a színpadra, és hát félig magyar nyelven, félig angolul, de megköszönte ugye mindenkinek, a stábnak, a színészeknek, a rendezőnek, a producernek és a közönségnek is, ugye, hogy ott voltak. Rendkívül szimpatikus egyébként Steven Schwartzról beszélünk, és utána, amikor hazajöttem onnan, akkor néztem vele beszélgetéseket magáról a musicalről, és ahogy megmutatta azt, hogy mondjuk amikor az erejét összeszedi az elfaba, akkor miért pont azt a dallamot választotta, mert hogy úgy érzi, hogy ez az erőt jelenti, ez a fölfelé futó dallamív, meg minden, szóval látszik, hogy ő ezt így tényleg nagyon átgondolta, nagyon komoly munka van mögötte.
1: Igen, és nagyon köszi, hogy Károly Katit is kiemelted, mert hogy tényleg paksi vonatkozása is volt ennek a dolognak, de annyira büszkék vagyunk Katira, mint Paksról elszármazott zenei szakemberre, és hogy tényleg ennek a produkciónak is ő volt a zenei összhangba hozója.
2: Hát
1: ez
2: meg,
1: elképesztő munka egyébként.
2: Abszolút, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a Kecskeméti Katona József Színházban és az Erkel Színházban, ahol egyébként a Kati zenei vezető jelenleg is, szóval hát valami csodákat művelnek. Tehát a zenei produkciók olyan magas színvonalúak, olyan fantasztikusak, egyébként a Wicked is majd az Erkel Színházban lesz látható. Én már megvettem a jegyemet rá.
1: Tényleg?
2: Bizony, de képzeld el, hogy ez úgy történt. Egyrészt ugye mondtam anyukámnak, hogy mindenképpen látnia kell neki, és mi anyuval szeretünk itt színházba járni, úgyhogy megvettem 2 jegyet, és tegnap barátnőméknél segítettem barátnőmnek pakolászni, meg minden, és ott énekelgettem a Wickednek az egyik ilyen nagyon ismert dalát, a Defining Gravity-t, és oda jön a barátnőm kisfia, egy egyszer csak így megfogja a kezemet. Én ezt ismerem. Mondom, tényleg? Hát mondom, képzeld el, ezt néztem, mert azzal fogadtam, ugye múltkor a Jégvarázson voltunk, halál cuki volt, imádta minden, és akkor azzal fogadtam, amikor tegnap találkoztunk, hogy képzeld, voltam egy olyan színházban, ahol volt egy boszorkány, meg egy hercegnő is így a darabban, és akkor ugye hát nem tudtam, hogy ő ismeri a Wickedet, 5 éves, 6 lesz majd idén, és így nem mondtam, hogy a Wickedet néztem. És akkor, amikor megfogta a kezem, és mondta, hogy én ezt ismerem, mondom, hát képzeld, de ezt láttam a színházba. és még nem hívtál engem. Ó, mondom, hát akkor mondom, akkor veszek neki is jegyet, úgyhogy megvettem neki is jegyet, és december 6-án Mikulásra majd.
1: Igen.
2: Majd együtt.
1: És az Erkel Színházban is a zenei vezető, Károly Kati Paksol elszármazott zenei szakember. A Vikit kapcsán pedig azért azt említsük meg, hogy egyébként tényleg, ugye amikor 2 évvel ezelőtt kijött a filmváltozat, ugye Cynthia Erivo-val és Ariana Grande-vel, és hát a mai napig hát hatalmas húzása van a filmnek, akkor sokan megismerték ezt a darabot, és nagyon sokan nem tudták, hogy eredetileg ugye Broadway musicalről van szó, és ugye hát Óza csodák csodája előzmény produkciója tulajdonképpen, ahogy a boszorkányoknak a történetét meséli el, hogy a darabról is beszéljünk, mi az, ami a leginkább megfogott?
2: Szerintem nagyon sokrétű tehát a mondani valója, ugye itt van egy barátságszál, van egy szerelemszál, és van egy hatalomhoz való viszonyszál. Talán a legerőteljesebben, ezt szerintem tegnap is említettem a hallgatóknak, hogy a legerőteljesebb szál az az, amikor a hatalommal szembe, ugye, ahogy az elfaba a zöld boszorkány kiáll, és akkor ugye a hatalom természetesen megcímkézi, megbélyegzi, és onnantól kezdve ő lesz a gonosz boszorkány. És tök érdekes, hogy nyilván a gyerekeknek is ez úgy jön le, hogy az elfabba tényleg gonosz boszorkány valójában, csak a propaganda teszi őt, tehát a propaganda sajtóban intézőjelbe, tehát ő ott gonosz, és valójában a jó boszorkány is hát így bevédi a végén, tehát ez az egész ilyen nagyon-nagyon jól fel van építve az, ahogy elhallgattatják az állatokat, ugye a hatalom elhallgattatja az állatokat, szóval nagyon sok ilyen nagyon jó mondat van benne, és akkor ugye a barátságszál is érdekes, mert két olyan ember, aki először nagyon nem akarja kedvelni egymást, aztán egy ponton mégiscsak barátokká válnak, aztán ugye van egy szerelem, ami kettőjük közé áll, bizonyos értelemben, de tulajdonképpen van benne egy ellenfejlődés, úgyhogy az egyik fél az elengedi az egóját, és átengedi úgymond ezt a szerelmet. Szóval nagyon-nagyon szép a történet, nagyon jól bele vannak szőve az ilyen fantasztikus elemek, tehát az, hogy ugye az emberek között, meg a boszorkány, meg állatok, meg minden, akkor nagyon-nagyon szép az is, ahogy ugye mondtad, hogy az Óz előzmény története, igen, és ugye itt tudjuk meg, hogy hogyan lett például a madárijesztő, hogyan lett a bádogember, ami szintén ahhoz köthető, például a bádogember, hogy az elfaba testvére egy rossz varázsigét használ, és majdnem megöli a Bok nevű szerelmét, és akkor az elfaba úgy tud neki segíteni, mivel nem lehet visszavonni a varázsigét, hogy egy másik varázsigét használ, ami viszont bádogemberré változtatja, és akkor emiatt is egyébként őt kárhoztatják, hogy rosszat tett, közben megmentette az életét, tehát ez...
1: Igen, ezek az összefüggések egyébként, amikor valaki ilyen előzmény történetet talál ki, zseniális.
2: Igen, nagyon, és az a legszebb az egészben, hogy tényleg van egy alaptörténet, és valaki annyira szereti azt az alaptörténetet, hogy ő azt mondja, hogy jó, akkor most csináljunk ennek egy ilyen előzmény történetet, és tök jól fűzi össze a mondani valót, a történetet, a szereplők mikéntjeit, szóval nagyon jó.
1: Na igen, és hát azért a Wicked zeneszerzőjéről, Stephen Schwarzról azért azt is említsük meg, hogy ő ugye már a 2000-es, sőt a 90-es évek óta hozott olyan produkciókat, például most rákerestem, hogy a Pocahontas, a Notre Dame-i toronyőr, az Egyiptom hercege, ezeknek olyan betétdalait, világhírű betétdalait írta meg, mint zeneszerző, nem is tudjuk, és nem is tesszük össze a képet. Jó, hát szóval a Szegedi Szabadtéri Színpadon is itt volt produkcióval a Wicked, amely egykori Broadway musicalt, vagy Broadway musical tulajdonképpen az Erkel Színházban is lehet látni, tehát a következő hónapokban Gabinak már van jegye.
2: Hát igen, és mindenkinek ajánlom, hogy vegyem, mert egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy az átlag musicalekhez képest szerintem nagyjából egy órával hosszabb, tehát ez egy viszonylag hosszú darab, de hát figyelj, végig olyan látványelemek, végig annyira lebilincselő a történet, nagyon jók, hát a szereplők. Ugye Kati is említette, Károly Kati, amikor beszélgettünk, hogy ez a musical irodalomban egy rendkívül nehéz nehéz darab, téma, és nagyon-nagyon komoly hangiadottságuk. Hát konkrétan, ha jól tudom, akkor amikor bemutatták a 2000-es évek elején a Broadway-en, akkor ott az egyik színésznőnek operaénekesi háttere volt, mert a Glinda szerepét, vagy Galinda szerepét olyan szintű hanggal kell rendelkezni. Ugye Ariana Grande, aki a filmben szerepelt, ő is szenzációs énekes színésznő, tehát nyilván nem véletlen, hogy őt választották, mert nagyon nagy a hang terjedelme.
1: Igen.
2: Úgyhogy...
1: Egyébként te láttad a filmet, csak hogy a film és
2: igen.
1: a...
2: Láttam.
1: Na, és akkor, mert ugye hát ez mindig, ez olyan, mint amikor a könyvet olvasod, meg a filmet látod, és akkor azon dilemmázol, hogy melyik jobb. Tehát a film és a kvázi színpadi musical közül, ha választanod kell.
2: Hát nekem a színház az mindenképp, mert én jobban szeretem ezt az élő...
1: De a film után volt csalódás a színházi előadásban?
2: Nem, egyáltalán nem, mert a filmet nagyon jól leköveti, és nagyon jól szelektált abba, hogy mi az a jelenet, amit kihagy, és mi az a jelenet, ami pedig benne van. Úgyhogy szerintem zseniálisan megcsinálták, fantasztikus, tehát ez le a kalappal.
1: Tehát a Wicked című musical Magyarországon is elérhető, mint színpadi produkció, úgyhogy ha ezek szerint film után is érdemes megnézni.
2: Abszolút. Figyelj, teljesen hozzá egyébként. Most a film is egyébként jó szerintem a maga műfajában, és ez körülbelül olyan számomra, mint egy bizonyos korosztály számára, beleértve egyébként engem is, mert én még így azon nőttem fel a muzsika hangja, hogy tök igen. szerettük a filmet, vagy a My Fair Lady, és tök szerettük a filmet, és akkor bemész a színházba, tulajdonképpen a filmet látod megjelenni minden tekintetben, csak egyszerűen az, hogy egy élő zenekar zenél, meg színészek énekelnek, szerintem az
1: abszolút.
2: Igen, abszolút. Igen, és akkor a Sziget a másik.
1: És akkor a Sziget a másik témánk, nem tudom, hogy mennyi időnk lesz, még legfeljebb 9 után még maradsz. Na, egy szó, mint 100. Sziget, a csütörtöki napon voltál fent, egyébként Luis Capaldira készültél nagyon, de ezen kívül mesélj.
2: Fú, figyelj, az van, hogy 4 órakor értünk oda, mert ugye akikkel mentem, ők 2-ig dolgoztak, és akkor utána tudtunk elindulni. Szépen leraktuk, ott van egy ilyen hivatalos parkolója a Szigetnek, leraktuk az autót, jó, fizetni kell érte, de úgy voltunk vele, hogy nem baj, ennyit megér, biztonságos, őrzött helyen van, ugye azért nagyon sok ember, hömpölyök, stb. Egy 10-15 perc séta volt be, beértünk ilyen 4-4-5 környékén, és onnantól kezdve, hát gyakorlatilag este 11 óráig annyit ültünk le, hogy egy vacsorát mondjuk egy 10-15 perc alatt lehet, hogy még kevesebb megettünk, és akkor bejártuk a Sziget minden egyes pontját, ugye látszik, vagy látható volt azokban az ilyen kis videótudósításokban, amit feltettem a Paks FM Facebook oldalára, hogy nagyon sokféle program van a Szigeten, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy vannak a koncertek és loose pass, hanem egy csomó minden, ami azokat az embereket, akik egyébként egy hétre mennek, és ott sátoroznak, őket így napközben is szórakoztatja. És például volt rodeóbika, akkor volt ilyen gördeszkás, azt arról talán nem tettem föl képet, de volt ilyen gördeszkás, minek van ilyen rámpa, tudod, ahol ott gördeszkások ugrattak, meg minden. Akkor volt bungee jumping, volt ez a luminárium nevű dolog.
1: Az annyira érdekes volt.
2: Érdekes igen. volt, de én rájöttem, hogy ez azoknak jó, mert nyilván mi egy napra mentünk, és mi nem voltunk fáradtak, mi nem pihenni akartunk, úgymond, és ugye amikor bementünk, ott elmondták azok, akik ezt a lumináriumot őrizték, és az ő felelősségük volt, hogy ott minden rendben menjen. Fú, ezt 4 hónapon keresztül készítették kézzel, és hogy a fények, ahogy jönnek, az hozza létre ezt a hatást, tudod, és mi úgy voltunk vele, hogy hú, wow, ez nagyon durva lesz. És így bementünk, és akkor amit látszik is egyébként, hogy ilyen színes, ilyen nagyon...
1: Mint egy kis labirintus.
2: Mint egy labirintus, és nagyon egyébként kellemes a színeknek a hatása. Na de hát ez tulajdonképpen egy ilyen csillezős hely, tehát amikor pihenni akarsz, amikor már 3. napja kint vagy a Szigeten, és kell egy kis elvonulás a világtól, úgyhogy mi viszonylag keveset voltunk itt bent, és kijöttünk, mert hát mondtuk, hogy mi nem azért jöttünk, hogy itt csillezünk, hanem azért jöttünk, hogy bejárjuk a Szigetet. De amúgy nyilván azoknak...
1: De nagyon érdekes, igen, mert egy videót is közzétettünk, pont amivel futtatom a videót, ugye nagyon érdekes a leírás is, hogy valahol az anya mi és egy székesegyház között.
2: Igen.
1: Egy olyan labirintusban, amely, ahol a színek a napfény általi megvilágítással adják tulajdonképpen a hatást.
2: Így van. És akkor ugye voltak a természetesen akkor a koncertek, meg hát brékes, meg house-táncos, meg mit bemutatók, akkor lehetett volna menni, csak hát ugye nem fér bele minden egy délutánba, de lehetett volna menni ilyen táncos workshopra, ahol te tanulsz táncolni, szóval zseniális, nagyon jó kísérőprogramok. Volt például egy olyan, ahol erőszak, tehát különböző erőszak áldozatai, egy ilyen áldozatait jelenítik meg, tehát azért a társadalmi problémákra is nagyon-nagyon odafigyelnek, és azokra is próbálnak érzékenyíteni, és ilyen üvegkalitkában ültek nők, akik meséltek. Mondjuk konkrétan, akit mi láttunk, ő angol nyelven mesélt egy ilyen erőszak történetet el.
1: És vajon ezek megtörtént valós?
2: Igen, megtörtént valós.
1: Tehát
2: valós
1: olyan személyek története vállalták fel, hogy elmondják,
2: ja, nem tudom, hogy velük történt-e ja, meg, az nem derült ki, de maga az egész kiállításnak ez volt, ugye, vagy ennek a produkciónak ez volt a célja, hogy erre érzékenyítsen, erre a kérdéskörre. És akkor hát ugye a koncertek, hát Luis Capaldi le a kalappal előtte. Egy nagyon érdekes személyiség, egyébként így nézegettem videókat vele, borzasztóan nehéz érteni a skót akcentusát, de azért néha sikerül, néha nem. És CD minőségben énekel. Pedig hallott, hogy nem playback, tehát hogy nulla playback van, mert ugyanis így sokszor belenevet, meg ilyen, tehát hogy meg így beledumál, és tehát hogy nagyon-nagyon hallatszik, hogy élő az egész produkció. Fantasztikus, tényleg.
1: Egyébként képzeld el, hogy az ő fellépése kapcsán nyilván, amit videókon meg fotókon láttam, Ed Sheeran szigetbeli legutóbbi fellépése jutott eszembe, mert hogy akkor ugye Ed Sheeran egy szál gitárral jött, egy olyan zenei produkciót hozott, ami hát valami elképesztő volt, illetve amit még kiszoktak hangsúlyozni, nem feltétlenül mondjuk Luis Capaldit Ed Sheeranhez hasonlítva, de az az öltözködés. Tehát, hogy annyira egyszerű a srác, tehát minden sallangtól mentesen, ahogy kiáll ebben az egyszerű kék pólójában, amit a Céundában szerzett be.
2: Igen.
1: Épp ahogy nem turkálót mondtam.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy kínai vagy turkálót.
1: Vagy inkább úgy fogalmaztam, hogy azt se tudja, hogy honnan van a póló. Tehát, hogy ez nem számít.
2: Igen.
1: És az sem, látszik a srácon, hogy az sem számít neki, hogy hát most már a szigetre is meghívtak, most már nem tudom én hány ezer emberet, most már le kéne dobni 10 kilót. Tehát ez sem érdekli.
2: Semmi. Annyira tehetséges, tényleg nagyon jó a hangja, igen, hogy azért élmény volt. És úgy mondom ezt, hogy Luis Capalditól nem sok számot ismerek, azt a párat, amit játszunk itt a rádióban, tehát azért nem mondanám, hogy én most olyan fan vagyok, hogy az összes CD-jét kívülről fújom, de élmény volt, tehát nagyon nagy élmény volt. Egyébként rengeteget, ugye szigeten rengeteg külföldi van, sajnos mondjuk az árak ehhez vannak beárazva, szóval azért, hogyha valaki ugye oda ki akar menni, akkor az például a fogyasztását, az vagy minimalizálja, hogy ne költsön sokat, vagy pedig azért nem fog keveset elkölteni, az biztos. De például elképesztő mennyiségben ott üvöltve ordították a dalait a mögöttem, meg előttem lévő külföldiek.
1: Az igazi nagy fánok,
2: igen, és utána voltunk ugye Bialex koncerten, a Budapest Park Stage-en, és én Majkát szerettem volna megnézni, de hát hiába most már lassan nyugdíjasként megyek a szigetre, érted, és a hozzám képest a 10 évvel fiatalabbak, érted, majd meghalnak 7 óra a talpon levéstől, és ott nyelvent a nyekergés, úgyhogy remélem hallgatják a Paksefemet, nem mondok neveket, ne hozom kellemetlen helyzetbe őket, de hát el kellett jönnünk, mert már nem bírták, mert már fáj a derekam, meg a nem tudom, és akkor akkor...
1: Ez most a társaságod?
2: Igen, igen. Úgyhogy jó, mondom,
1: nyugdíjasként,
2: ha
1: magad 30 évével, nagyon jó vagy.
2: Hát
1: na, igen. Egyébként miért pont Majka? Tehát miért pont Majkát választottad volna mondjuk Bája Alexszel szemben? Tehát azért, mert még nem láttad, mert kíváncsi voltál.
2: Nem, láttam már Majkát, hiszen volt Pakson is, és tudod, még a Kávéboris Pálinka Festen, és szerintem ő nagyon jó bulikat csinál, uh-huh. És nagyon, én speciál azért ugye az ismertebb dalait, amiket ismerek, én nagyon szeretem is, úgyhogy hát gondoltam, hogy már régen láttam, most úgy megnézném, de hát ez most van. A Csengedyénes Kulturális Központnak meg kell hívni őket valamilyen, vagy őt valamilyen
1: Majd Majkát?
2: Igen.
1: Újfent, igen.
2: Hát igen. Vagy én megyek Budapestre valami koncertre, nem tudom, hogy meglátjuk.
1: Meglátjuk.
2: Ja, de jó volt, mind a kettő. Nagyon jó volt. Azért az tény, hogy húzós olyan szempontból, hogy akkor hazaértünk valamikor hajnalban, másnap mentem Szegedre, szóval, hogy így...
1: De
2: ez legyen a legnagyobb problémám.
1: Igen, de az élmény beszámolódból legyen többek között tanulság az, hogy igenis szálljunk időt a kikapcsolódásra és a feltöltődésre kulturális programokkal, koncertekkel, musicalekkel. Egy élmény volt, hogy itt voltál.
2: Egy mondatot még elmondhatok, hogyne? Csak mert hogy nagyon érdekes egyébként a követőtáborunk a Facebookon. Én egy kicsit sérelmezem, hogy az igazán nagy teljesítményeket, azokat nem lájkolják túl sokan, és amikor Steven Schwartznak a beszédét feltettem, a Wicked utáni beszédét feltettem a Facebook oldalunkra, ez egy
1: mit
2: óriási dolog.
1: Értették volna, hogy kiről és
2: pedig
1: miről van
2: fel, magyar felirattal, igen. Tehát nem is odaírtam, hogy egy világhírű zeneszerző, hogy egy premier, hogy tehát érteni lehet, hogy mi történik, hogy valami óriási dolog történik művészeti szinten, és nem, és könyörgöm, emberek, ne csak
1: Majkát lájkoljuk.
2: Igen, most nem a...
1: Igen. Egyébként tényleg ezt én is néztem, és én is figyeltem, hogy amikor kitetted a videót, mondom, te jó ég, mondom, tudtam, hogy ott vagy Szegeden, de azt nem tudtam, hogy itt lesz a zeneszerző. Igen. Nem semmi. Ezt a videót légy szíves, keressétek meg, és így keressétek van, rá, még a Pops FM Facebook oldalán, mert a Gabi csinált.
2: Úgy sajnos messze ültünk, de nem arról van szó, csak hogy aki benne van egyébként ebbe a produkcióba, egy iszonyat színvonalas produkcióban, egy amerikai világsztár ismeri el a munkájukat, aki...
1: Igen, szóval, na igen, abszolút.
2: Ez teljesít.
1: Károly Katira gondolsz.
2: Az, hogy fölteszek egy sünis videót, ami nagyon cuki, és 50 ezeren, és több millióan megnézik.
1: Igen.
2: Na, hát jó, hiába. Van különbség.
1: Hát hiába.
2: Is.
1: Gabi, egy élmény volt, hogy itt voltál. 9 órás hírekre várunk vissza. És okay. Akkor Luis Capaldi szám jöjjön.
2: Yes!
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. Az államalapítás alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartanak ma este Budapesten a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban. Az este 6 órakor kezdődő alkalmon több keresztény felekezet vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
2: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként hogy az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
6: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
7: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallott.

0: Aucsillából Szolnoki Péter, a Féltelek, egy nagyszerű feldolgozás 99-ből, és bár Szolnoki Péter ugye nem lehet itt ma Pakson, de a Bombon 30 Musical, a Valahol Amerika itt lesz a Szent István napokon, itt a stúdióban pedig Strasser Andi mellett Ábi. Szia!
1: Hello, jó reggelt, szia!
0: A Valahol Amerika Bombon 30 Musical megvan neked?
1: Nem.
0: Én sem láttam még soha egyébként.
1: Akkor jó,
0: nyilván a bombos slágerek megvannak.
1: Gabi szokott ilyeneket, hogy egy kis mű...
0: kultúra.
1: Kultúrát, egy kis kultúra. Kultúrát vigyek magamba, meg a mindennapjaimban, meg itt ülök, hogy hol találom meg, jöjjön vele, szembe velem, és akkor lehet, hogy megnézem.
0: Igen, abszolút.
1: Mert más jön velünk szembe szerintem.
0: Igen, igen.
1: De más. A rövid részvideók, nem az 5 órás műzikelek.
0: Fene se tudja, lehet, hogyha az ember a TikTokon, vagy akár a Facebookon, vagy bárhol ilyen shorts és részvideókat szeret nézegetni, már pedig sokan szeretnek, ha rákeres egy pár szól ilyen műzikelekre, akkor előbb-utóbb az algoritmus esetleg az dobja fel, Ábi.
1: Szerintem egy műzikelre keresnek rá az emberek, legalábbis az én korosztályom, vagy bárki, a High School Musical.
0: Ne, tényleg!
1: Hát mit tudom én, hát én azt ismerik, azt megnézik, nem?
0: Most hallottam, de kitől hallottam? Jaj, tudom, a nővérettől, hogy kijött a Rocktábor 3. Jaj, mit jaj? Kijött a Rocktábor 3, tudtad?
1: Nem, azt se tudtam, hogy van.
0: Vagy amit, nem, nem mondd már a Jonas Brothers-szel, meg
1: nem,
0: a Demi Lovatoval.
1: Azt tudom, de hát van második része, de hogy jön neki a 3, vagy hogy mondjam?
0: Na hát, ez itt a nagy kérdés, ez itt a nagy kérdés.
1: A Nagyfiúk 3-at is várjuk, mert azt szerintem egy nagyon jó film, akkora hülyeségek vannak benne, de amikor mondják így 10-10 pár év elteltével, hogy jön a harmadik rész, hát nem tud ugyanakkor átütni. Vagy hogy mondjam, hát annyit idősödnek az emberek, nem tudom, volt-e ilyen film, tudjak mondani egyet, ahol annyira sokat vártak, hogy igazából már ugye az színészek idősödnek, hát nem tudsz mit csinálni.
0: Figyelj.
1: Nem tudja játszani azt, hogy eltelt egy év.
0: Na, ez így van, ez pontosan így van, de figyelj, lehet, hogy egy másik korosztályt céloz már meg, és lehet, hogy beüt ugye a Rocktábor 2008-as eredetileg, ugye a Jonas Brothers és a Demi Lovato, hát annak idején 20-as éveik, vagy 10 éveik végén jártak a fiatalok, és állítólag ugye kijött akkor a Rocktábor 2 is, és a Rocktábor 3 állítólag az olyan, hogy nem ők a főszereplők, de visszajönnek, tehát megjelennek, tehát nem játsszák el azt, hogy ők 20 évesek, 30 valahány évesen, közel 40 évesen, hanem felnőtt valójukban visszatérnek állítólag, és egy kis szerepük van. Na.
1: Eszembe jutott a Reszkessetek Betörők. Ugye ott is az első kettőt én például láttam. És nem tudom, vitatható, én soha életemben nem láttam a 3, 4, 5, 6, 8-at, ugye, amit mondjuk úgy, hogy kopi vagy nem kopi, lehet, hogy ugyanaz a rendező, de ugye már nem ugyanazok a szereplők. Ugyanolyan amatőren bénák az alapsztorik, elhagyják, otthon hagyják, gondolom nem láttam, de hogy ott is, hogy más szereplő onnantól kezdve elveszíti az, hogy Reszkessetek Betörők 3-nak hívjuk. Tudom, nyár van, ne erről beszéljünk, karácsonyi film, de érted, hát ne legyen egy másik neve. Azt adjuk meg Kevinnek, az igazi Kevinnek, tök ciki, nem tudom a színész nevét.
0: Macaulay Culkin.
1: Neki, igen, egészségedre.
0: Igen.
1: Meg Cookie, igen.
0: Culkin.
1: Igen, hát adjuk meg neki, és akkor adjunk más nevet. Lehet, hogy itt is ez van, hogy tovább visszük a történetet, felkapott lesz már Rocktábor, vagy mi a neve?
0: Igen.
1: Rocktábor. Ez volt a neve? Nem ez volt a neve.
0: De, Rocktábor.
1: Ja, azt hittem, hogy látszik, az, ahol hogy játszódik.
0: A nővéred nagyobb rajongója volt ennek a két filmnek, mint...
1: Ő szerintem korban is ott volt, hogy meg is tudta érezni, hogy így mondjam, hát én alig voltam pár éves, mikor kijött. Igaz, hogy ezt adták végig, talán most is adják. De hát ha nem ugyanazok a szereplők, akkor meg... elveszíti a varázsát.
0: Hát figyelj, ami a nagyfiúkat illeti, ugye, hogy is van, tehát a második rész az volt 2013-ban talán?
1: Körülbelül talán.
0: Tehát mondjuk egy 13 év, majdnem 15 eltelik a harmadik részhez, és akkor ugye Adam Sandlerrel az élen többek között ugyanazokkal a színészekkel, illetve nagyjából ugyanazokkal a színészgárdával várható, úgy gondolom.
1: Hát ő egyébként szerintem az nem
0: folytatják
1: lesz
0: a sztorit?
1: Nem, csak mi szerintem csak ezek a tipikus kattintásvadász hírek, hogy lehet, hogy jön, meg beszélnek róla. Hát ezek az életemben a legnagyobb csalódások, ezek a kattintás vadászok, mert rákattintok, és kiderül, hogy ja nem, csak ez a szerkesztő úgy gondolta, hogy ő szerette ezt a filmet, és most elgondolkodik rajta, hogy mi lenne, ha. És pont ilyenek kell, akkor... hogy ő szakálla van már az Adam Sandlernek, meg egy kicsit hasas, pocakos, akkor most 20 évvel későbbi sztorit fogunk játszani, vagy dolgozni fognak a díszletesek, meg a sminkesek.
0: Igen, de várjál, most akkor ne zavarj össze sem engem, sem a hallgatókat. A Nagy fiúk 3, mint film, jön és jönni fog, vagy egyelőre ez egy, lehet, hogy csak ilyen kamu, mint a Titanic 2. Jó, a Titanic... Nem láttad? Nem láttad?
1: Hallottam.
0: Elmúlt már évek óta kint van, hogy jön a Titanic 2, és én emlékszem pár évvel ezelőtt, amikor egy nagyon kedves ismerősünk, egyébként közös ismerősünk, most nem mondom a nevet, és mondta, hogy ő vele is szembe jött ez a videó, hát nem tudom, a Facebookon, vagy valahol az interneten, és mondta, hogy képzeljétek, és arról szól a film, hogy így a Leonardo DiCaprio így jön ki a vízből, és akkor a régi szerelmével, aki ott a tengerparton él egy házban, de annak már családja van, és akkor, hát hogy milyen hülyeség lesz ez, és hát én akkor már tudtam azt, hogy ez valóban egy ilyen összevágott, bárki rákeres, Titanic 2, a Leonardo DiCaprio, és hát nem jut eszembe a színésznőnek, mondd már
1: a
0: nevét.
1: Sosem értettem azokat, akik kívülről tudják a színészek nevét, nem tudom, nem hogy gyerekszobájuk, vagy persze felnőttebb fejjel már én is meg tudom jegyezni, de ez, hogy én azt tudom, hogy mi a, sőt még azt se néha, hogy mi a neve a filmben. De most a Titanicra az jutott eszembe, hogy ugyanígy a Facebookon, meg mindenhol vannak ezek a borzadalmas képek. És így kitették azt is, hogy ugye a filmben szerintem elmondhatom, hogy a Jake, vagy Jack.
0: Igen, Jack.
1: Ugye ott marad.
0: Igen.
1: És AI képpel megkérték az AI-t, ugye ez volt a sztori, ezt írták a kép fölé, hogy megkérték az AI-t, hogy mutassa meg, hogy bocsánat, hogy nézne ki ma Jake, vagy Jack, hogyha nem süllyedt volna el a Titanic, és még ma is élne. És akkor ott volt Leonardo DiCaprio, egy friss kép. És ez annyira kipihent vicc, de annyira, mert vannak ezek
0: annyira
1: is, azokat is szeretem, hogy nem tudom, mai gyerekek a ChatGPT-vel programoznak, meg hasonlók, mint 8 évesek, vagy még ennél is fiatalabb, vagy idősebbek, és akkor oda van írva, hogy bezzeg én ennyi idősen, ha néztem egy filmet, aki éppen ebben a filmben szerepelt és játszott, de előző nap meghalt egy másik filmbe, akkor össze voltam zavarodva.
0: Nagyon jó.
1: De ez is tök olyan, amikor először realizáltam, hogy tényleg hát ő meghalt. És szerintem mindenki átmegy az ilyen...
0: nem tudom azért mennyi az esélye, hogy két filmet úgy látsz egymás után, hogy ugyanaz
1: de
0: a
1: szereplés. De minden lehet, az két hónap elteltével is.
0: Legyen úgy.
1: Mert a gyereket az nem tudom... Ha valaki ott meghal, akkor azt tudja, feldolgozza szerintem ő is, hogy hát akkor én amikor itt rádióztatok, én tudod, mit hittem régen?
0: No.
1: Én nagyon kis gyerekkoromban, ameddig elhagytam ezt a gondolatot, hogy itt bejönnek és énekelnek. Ez gyerek fejjel, ezt még sosem mondtam. Nem mondtam. Én mindig azt hittem, hogy te itt ismersz mindenkit, és itt koncertek vannak.
0: Úgyhogy anyádnak van egy rádiója, ezt gondoltad?
1: Persze.
0: Tényleg?
1: Én fogalmam sem volt, hogy itt mi megy bent. Hát mi?
0: Óriási.
1: Hát hogyha akkor van zene az én szemem előtt, én is jártam zeneiskolába, hogyha itt valaki van, énekel, az, hogy YouTube meg ének, én nem voltam egy nagy izés. Nem voltam ez a 8 évesen ChatGPT-vel programozó, én is az voltam, aki meglepődött, hogyha élve láttam egy színészt. Aha. Szóval én ezt is hittem. Hát ezek az ilyen gyerek gondolatok, de mit te lehettem? fogalmam sincs hány éves, szerintem egy ideig még elnézik. Lehet, hogy igaz, hogy 20 éves voltam ekkor, de mindegy, erről ne beszéljünk, higgyük azt, hogy 22. voltam 5 éves.
0: Igen, igen, hát figyelj, ez nagyon cuki vallomás volt tényleg, de egyébként tudod, mi jutott eszembe? Beugrott egy olyan sztori, és akkor innentől kezdve nem is nagyon kellene rácsodálkozni, hogy te mit gondoltál mondjuk 4-5 évesen erről, hogy a rádióban hogy zajlik a kifele menő műsor, amikor én még nem voltam a rádió vezetője, akkor akár hiszed, akár nem, de reklámhang voltam a rádióban. Nem tudom, hogy ezt tudod, de mondjuk 19 évesen, vagy 20 évesen, és volt egy kisbolt, ahol mindig bejártam ott a régi Szabó Erzsébet utcában, és akkor ő mindig a Fortuna rádiót hallgatta az ottani hölgy, és hogyha az én hangommal ment reklám azon a napon, akkor mindig azzal fogott a délután, hogy hallom, bent voltál ma is. És kiderült, hogy ő azt úgy képzeli el, hogy a reklámhangok is élőben egymás után ott ülnek sorban, érted? És az aktuális reklámot bemondják, és akkor azon gondolkodtam, hogy elmagyarázzam-e neki, hogy mondjuk egy reklám, tehát élő műsor van, de mondjuk egy reklám hanganyag az elő

0: legesebb munkái, meg ilyen háttérbetekintést adnak elképesztő dolgokba. Na, visszatérve a filmekre, na azt nem tudom, hogy befejeztem a gondolatot, hogy a Titanic 2-nek az előzetesét úgy találod fent évek óta az interneten, tényleg keres majd rá, mert elképesztő, érdemes megnézni. Tényleg úgy van megcsinálva, és az még nem AI-jal lett megcsinálva, tehát a Kate Winslet, rákerestem, és a Leonardo DiCaprio más jellegű, általában ilyen kosztümös filmjeiből vágtak össze olyan jeleneteket, mint hogyha tényleg Jack jön neki a vízből, és akkor ott találkoznak újra, úgyhogy nagyon jó. Ami pedig a nagyfiúkat illeti, illetve azt, amit a Rocktábor kapcsán is mondtál, hogy most miért jó, ha megcsinálnak hosszú évekkel később egy harmadik részt, amiben már idősebbek is a színészek, meg nem olyan, meg stb. Én azt gondolom, hogyha úgy van megcsinálva, hogy tényleg a filmben is eltelt az a 10 év, az nem olyan gáz. Tudod, melyik film volt szerintem a Bridget Jones, neked megvan Bridget Jones naplója?
1: Nem láttam, de...
0: De tudod, de igen. Tudom. Na, és ott például a harmadik részt elég sok kritika érte, hogy nagyon idősek voltak már a színészek, főleg a főszereplők, és mégis úgy játszották el, mint hogyha csak egy év telt volna el a második és a harmadik rész között, közben majdnem eltelt, képzett 20 év, tehát hogy valami bődületesen rengeteg, és még ide vagy oda azért az látszott. Na, Ávi, veszed át a terepet, és hát ha már hétfőn hoztam neked egy jó kis, hétfőn, amikor utoljára találkoztunk így adásban, hoztam neked egy jó kis augusztus 20-ai kvízt.
1: Ja, igen.
0: Na, hát hozok most is, figyelj. Augusztus 20-a, illetve Szent István napok Pakson tegnap kezdődött, ugye a piknik mozival tart egészen péntek éjszakába nyúlóan a sok koncert és rendezvény. Arra vagyok kíváncsi, mondok, minden nap több program lesz Pakson, ugye az Ürgemezői pihenőparkban rengeteg program és koncert, minden napra mondok kettőt, te melyiket választanád, melyikre mennél inkább? Hát ez nem igaz, hétfőn is eljátszottad velem.
1: Hát mindig a B.
0: Hát de ne idegesíts, na figyelj, akkor most azért is másképp fogom feltenni. Na, a kérdést, figyelj. Ma este, bár több produkció is lesz, csak kettőt említek, Veracruz zenekar fellépése, vagy Tűzvirág?
1: Tűzvirág.
0: Vagyis B.
1: B.
0: Egyébként tényleg mész megnézni, mert hogy haverok is táncolnak, azt tudom.
1: Már most azt kell mondani, hogy igen.
0: Nehogy a Levi meghallja, hogy nem mész.
1: Így van. De mivel nem hívtak, ezért nem. Uh-huh. Nem, ám. Hát nem tudom, ahogy fél hét, meglátjuk. Uh-huh. Egyébként sok Tűzvirág gálán is voltam, és fellépéseken is. Aha. A legutolsó falunapra is. Néha-néha.
0: Kíséred őket, igen. Tehát a kísérő.
1: Igen.
0: Mindenképpen a kísérő fanok közé tartozol.
1: Hát nem, az elmúlt időszakban nem, de az másnak köszönhető, nem voltam itthon, de visszatértem.
0: De visszatértem.
1: Visszatértem, számíthatnak rám.
0: Oké, rendben van. Oké, akkor a holnapi napon mondjuk két program közül a két nagy sztár vendég holnap este. Hát ez hihetetlen. De biztos? Na, akkor mondom. 7 órakor Neoton Familia sztárja, 22 órakor Méringer Marci, A vagy B.
1: A.
0: Tényleg? Inkább a jó kis retrót.
1: Hát azt hiszem.
0: Most azon kívül ugye, hogy hétfőn mondtad, hogy hogy is mondtad, hallod, én olyan jót röhögtem még utána napközben. Ja, igen, arról beszéltünk, hogy kell-e tűzijáték, vagy tűzijáték, vagy lézersó, és megbeszéltük, hogy nem is kell Paksra egyik sem, mert annyira jó a rendezvény, és erre azt mondtad, hogy színpad és fellépők se kellenek. Elég az, hogy az ember az ismerőseivel találkozik, és jól
1: erről beszélek majd ma is.
0: Na, jó, így rendben van.
1: Hát, hogy, mert ez még mindig nagy kérdés, de igen, ne. Vagy hát még Pesten is. De Pesten igen. Úgy lehet, hogy tényleg összetart egy nemzetet, az, hogy környezetvédelmileg, meg kutyák, meg hasonló, mit tud, az most ne keverjük ide. De Pakson nem kell. Jó nekünk a zene, még nem is kellnek nagy fellépők, lehet, hogy jó az, hogyha a helyiek jönnek, még a Neoton Familia se kell, mert egyébként, hogy a környéket néztem, nem sok. Azért nálunk itt Pakson, azt kell mondjam, hogy nem egy, és nem azt mondom, hogy nagyon nagy nevek, de nem egy nagy név jön, hanem minden napra hoznak valakit.
0: Igen.
1: Ma
0: igen,
1: is,
0: igen, tök jó.
1: A tegnap is, én nem voltam kint, de biztos vagyok benne, hogy jó volt, én pont fent voltam. Egészséges életmódot éltem a szürkemezőn,

0: futópályán, ki lehet találni, hogy mit csináltam ott, söröztem.
1: Ne, ez most így.
0: Dehogy is. És hazafelé menet, pont amikor kezdődött a film, akkor rengetegen jöttek példekkel. Szóval biztos vagyok benne, hogy jó volt, de azt hiszem most kibeszéltétek az előbb. Egy kicsit.
1: Nem erről beszéltünk.
0: Bocsánat, akkor nem
1: a Wicked Musicről és a Sziget Fesztiválról.
0: Akkor jó. Na, de igen, hogy rengeteg fellépő van, nagy fellépő van itt Pakson.
1: Abszolút, és egyébként a környéken is azt gondolom, hogy ezzel a rendezvénysorozattal üt Paks, mert nagyon. Máshol nem feltétlenül erre helyezik a hangsúlyt. Lehet, hogy egyébként Kalocsán augusztus 20-án nincsenek nagy programok, de mondjuk a Paprika Fesztiválra meg mi is szívesen átmegyünk, vagy Szekszárdon nincsenek ilyenkor nagy programok, de a Szüreti Fesztiváljukra meg.
0: Az
1: nagyon jó lesz idén is. Na jó, akkor azt mondod, hogy inkább retro, és akkor nézzük meg a pénteki napot. Hát akkor itt is mondjuk a 7:30-as Daniel Fi Gergő, vagy a 9:30-es Parnográszt.
0: Na, itt nem tudok választani.
1: De ne azt mondod, hogy egyik sem, hanem az, hogy mindkettő.
0: Mindkettő. Én már sok koncerten voltam úgy, vagy bármilyen ilyen, vagy rádióban hallasz egy zenét, hogy akkor jössz rá, hogy nem is olyan rossz. Uh-huh. Például mondjuk egy példát, nem tudom, hol voltam így, de koncerten voltam, és talán a Strandfesztiválon, és ott ugye bele-bele futok új előadókba, vagy olyanokba, akit én nem hallottam, és például ott ismerkedtem meg, én ezután kellően szeretem a Blaha Louisianát, őket hallgattam szerintem egy órát, végighallgattam a koncertüket, és olyan jó koncertet adtak, hogy én azóta egyébként hallgatom a zenéjüket, és akkor szoktam, lehet, hogy kimegyek a Méringerre, vagy a Daniel Fira, vagy bárkire, akkor legalább lesz kettő szám, amit azt mondok, hogy ez jó. És innentől kezdve itt is fogom játszani, vagy fogom otthon hallgatni.
1: Így van, egyébként pont erről beszélgettünk a Gabival, hogy mondta, hogy ő a Wicked Musicalnek nem ismerte a zenei anyagát, és akkora hatással volt rá, tehát, hogy ugye szoktuk mondani, hogy azért jó, azért szeretünk egy koncertre elmenni, mert hogyha tudjuk dudolni a dalokat, meg ismerjük, meg így, meg úgy, de nem, ez nem igaz. Tehát, hogyha teljesen új élményben van részed, akkor is tud ütni. Egyébként a Blaha Louisiana tényleg állítólag elképesztő koncerteket ad minden egyes alkalommal. Budapesten meg visszatérve, képzeld el, hogy egy ilyen filmszerű összművészeti látványshow lesz, úgymond tűzjáték helyett, 1500 drón koreográfiájával, fényfestéssel, és körülbelül összvisz 10 perces lesz a tűzijáték. Tehát mondjuk a régi 45 perces tűzijátékok helyett. Na, egy csak ennyit. De Szent István napok Pakson.
0: Itt nem lesz.
1: Viszont nagyon jó programok.
0: De már rengeteg néztem is, hogy annyi bódit tettek be, majd jobban megnézem. Tegnap ugye azt láttam, hogy helyenként azt mondom, hogy most így, aztán majd ezt újra átbeszéljük jövő héten, hogy mintha rosszul tették volna. Hát úgy van sorban, hogy a egyes bódékat, kürtös kalács vagy hasonlókat eltakar egy másik bódé. Innentől kezdve nem az,
1: de miért nem úgy van, mint ahogy lenni szokott?
0: De az is lehet, hogy most még többen jönnek árusok, és már úgy férnek el, hogy ilyen rétegezve. Lehet, hogy eltoltam van ám, hogy eltoltan egy kicsit, két sréjen vannak, azt úgy el tudom képzelni, de nem úgy láttam. Egy kicsit, mint hogyha ilyen háttérben lennének egyes bódék. Szerintem fura, mondjuk az emberek szerintem így is úgy is körbenéznek, megnézik, mit lehet venni, mit akarnak venni, mindegy, hogy az két méterre hátrébb van, vagy nem, de furcsán nem, hogyha telibe. Így első ránézésre úgy néztem, mint hogyha ilyen telibe ilyen. Mint amikor ülteted a fákat, és így sorban, teljesen sorban vannak. És
1: megmondom anyádat, mi érdekli. Lampionok legyenek. Azt úgy szeretem, amikor ezeket a kis fényfüzéreket fölteszik, és sötétedés után bekapcsolják nekem. Teljesen mindegy, hogy vannak az árusok, hogy nincsenek az árusok, ezek a fények legyenek, és akkor én már is jól fogom magam érezni.
0: És idén elmossa az eső?
1: Sajnos nem. Idén nem mossa el az eső. Ez sem olyankor, amikor már túl vagyunk az egészen, vagy hajnalban, és a rendezvényeket nem mossa el. Ábi, vedd át a terepet, gyere! Strasser Andi búcsúzik, Ábion, köszi, hogy velem voltatok az elmúlt 3,5 órában az élesztővel.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggelig veletek.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a vadiskont.hu oldalon. Vadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Megkezdjük a ma délelőtt, itt a Paksi FM-en, a mikrofonnál Strasser-Adner egészen 2 óráig én hozom a jó hangulatot és egy-két érdekességet. Itt elsősorban ebben a tört órában a jó zenéken lesz hangsúly, jön például Taylor Swift, Gracie Abrams és még sokan mások, Katy Perry is. Elsőként pedig Coldplay és Selena Gomez közöse a Let Somebody Go.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez volt Gracie Abrams-től a That's So True. És van ma születésnaposunk, mégpedig 63 éves lett John Stamos, akit a legtöbben természetesen a Birlag Jesse bácsikájaként ismernek. A sorozat 1987-ben indult, Stamos pedig később a Vészhelyzetben is éveken át szerepelt, ami talán kevésbé ismert róla, hogy nem csak színész, hanem zenész és dobos is. Már a 80-as évek óta rendszeresen fellép a legendás Beach Boys együttessel, sőt a Birlagban a karaktere eredetileg Jesse Corcoran lett volna, de Stamos kérésére változtatták a vezetéknevét Katsopolisra, hogy utaljanak a színész görög származására, és pont a születésnapja előtt érkezett egy friss hír, Stamos 8 éves fiával, Billyvel közösen gyerekkönyvet készít, amely jövő tavasszal jelenik meg. Várjuk azt a könyvet, addig üssük el az időt zenével, Katy Perrytől szóljon a Not the End of the World.

0: Közlekedj velünk!
1: Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 6-os főúton Pécsett a 198-as kilométer közelében közművezetéket is javítanak, mindkét oldalon egy sávot lezárnak. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, 10 órakor pedig meghallgatjuk a 10 órási hír összefoglalókat, utána pedig jön Nico Santostól a Ray of Light.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalom korlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy 2 kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
4: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilippel engedni. Ma délben indult el a zsilipp kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbbel, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a 2 napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű, most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elmúlott 10 óra, így folytatjuk a Paks FM slágereivel, és azt is megmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak, hiszen megkezdjük holnap a hosszú hétvégénket, 4 napig nem kell munkába menni, élvezhetjük az időt és a nyarat még itt a végén is, illetve van nekünk világnapunk, és nem is akármi, a fotográfia világnapja, erről is hozok egy-két érdekességet, hiszen nem is gondoltuk volna, hogy közel 150 éves már az első fényképnek a története. Most elsőként jön Nico Santostól a Ray of Light.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma augusztus 19-én 17 órától 18 óra 30-ig lesz megint paksi termelői és kézműves piac. Pakson a piac téren a Villany utca 2 szám alatt. Szintén ma jön a második bagolytúra Simon tornyán. Az indulás a vártól lesz 18 órától. És már nagyban mennek a Szent István ünnepségek. Pakson a 4 napos hétvégén. Ma 19-én lesz Veracruz Tűzvirág Táncegyesület, és 20 órától a Valahol Amerikai Bonbon Musical. Pakson ma augusztus 19-én 17 óra 30-tól lesz a Veracruz, 18 óra 30-tól a Tűzvirág Táncegyesület, és 20 órától a Valahol Amerika Bonbon 30 Musical. Szintúgy, Kalocsán, Simon tornyán, Tolnán és Szekszárdon is lesznek augusztus 20-án ünnepségek. Szekszárdon például Attila Fiai Társulat nagy koncerttel záródik az este 20 órakor a Béla Király téren. Augusztus 22-én Misla Barok Régi Zenei Akadémia 2026 záró koncert lesz. A mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével a Simontornyai Várnál szombaton 17 óra 30-tól. Színház lesz Kalocsán augusztus 22-én szombaton, a Padlás félig mese, félig musical két részben tekinthető meg. Kalocsán az Érsekkerti Szabadtéri színpadon 20 órától.
0: Még több helyi program a Paks FM

Ez volt Pinktől a Sober. Ma pedig van egy világnapunk, a fotográfia világnapja méghozzá, azért augusztus 19-én, mert 1839-ben ezen a napon mutatták be a világnak a fényképezés egyik első sikeres eljárását. Akkoriban persze még nem lehetett egymás után 100 képet lőni, a fotó egy ezüstözött részlemezre került, és minden kép egyetlen megismételhetetlen példány volt. Érdekesség, hogy alig több mint 10 évvel később csak New Yorkban már több mint 70 fényképező műhely működött. Ma pedig már ott tartunk, hogy szinte mindenkinek ott lapul egy fényképezőgép a zsebében, a telefonjában, és a minőségről ne is beszéljünk. De ilyen ez a technológia, egyfolytában fejlődik, ennek örülhetünk. Spending tovább zenében, jöjjön Joe Cockertől az Unchained My Heart.

Tim Impalától szólt a Dracula. Most pedig, ahogy már mondtam, nem kell tovább aggódnunk, hiszen holnap augusztus 20-a az államalapításunk és Szent István király ünnepe. A dátum azért kötődik Istvánhoz, mert 1083. augusztus 20-án avatták szentté első István királyt. A naphoz később az új kenyér ünnepe is hozzá kapcsolódott, ezért ilyenkor hagyományosan az új búzából sütött kenyeret is megszentelik, és persze ma már a tűzijáték is elválaszthatatlan az ünneptől. 1966 óta Budapesten rendeznek rendszeresen augusztus 20-i tűzijátékot, ami egyébként mára már nagy kérdés, környezettudatosság és a tűzijáték nagyon drága előállításához és vásárlásához, hogy kellene nekünk igazán. Voltak évek, mikor drónokkal csináltak, vagy lézerjátékokat. Nem tudom, kinek melyik jött be igazán, én őszintén nem tudok választani. Én meg vagyok nélküle, szeretem azt, hogy ilyenkor tudjuk egymás társaságát élvezni, és mindenki kint van, és csak élvezzük ezt a szép nyári napot. Szóval holnap nem csak egy munkaszüneti nap jön, hanem több mint 1000 éves magyar történelmi hagyományt ünneplünk. Élvezzük ki, most szóljon Dua Lipától az Illu.

0: illusion.
1: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap.

0: játssza Paks kedvenceit.
1: Paks kedvenceit.
2: Paks FM.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: I'm way too good at goodbye.
5: Hey, it's Camila Cabello.
6: Havana,
7: we are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
2: Paks FM.
1: Paks.

0: most közlekedj velünk!
1: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 6-os főúton Pécsett a 198-as kilométer közelében közművezetéket is javítanak, mindkét oldalon egy sávot lezárnak. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, 11 óra után pedig jön a Magnetic. A The Bassu, a norvég trió 2026 elején megjelent, slágere jön, skandináv house stílusú Magnetic című dal 11 óra után jön.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právo című független napilapban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézi Dávid. A Közlekedési és Beruházási Miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még két nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
4: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a Ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilip elengedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni. 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban szerda délutánig estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbben, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorult Magyarország.
3: Hálózatkarbantartási munkák miatt tervezett áramszünet lesz Bölcskén szeptember 1-én kedden 8 és 15 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramszünet többek között a Töltés utcát, a Nagy Sándor utcát, valamint a templom teret érinti. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu-n, a hírek menüpontban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Megkezdjük a 11 óránkat itt a Paks FM-en, továbbra is jó hangulatról fog szólni, itt az utolsó munkanap ezen a héten, igen, mert már nem kell többet mennünk, holnap ünnepnap van, pénteket pedig már ledolgoztuk, szóval nem kell aggódni amiatt, hogy még a felénél sem tartunk, vagy éppen a felénél tartunk a hétnek. Én szolgáltatom tovább jó hangulatot itt a Paks FM-en, maradjatok velem! Most jön a The Basualtól a Magnetic.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

0: Dr. Béres és Verőbb Tamástól szólt az ügye, nem bántad meg. Jimmy feldolgozás egy kicsit másképp, most pedig egy helyi interjút hozok. Már nagy hagyomány Pakson a Roma nap, az Ürge mezőn szombaton tartották az idei Roma napot. A szervező Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsós káposztával második helyezést ért el.
1: Kati, délelőtt főzőverseny is volt a mai nap folyamán. Milyen étkek készültek, és te mit csináltál?
2: Volt többféle, volt babgulyás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem.
1: A lecsós káposztának milyen hagyománya van a családotokban, állatok?
2: Hát mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle parancsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte, úgyhogy szeressük mi.
1: A lecsós káposztának mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
2: Igen.

0: nem segítette a káposztát, összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret az még be tudtam dagasztani, utána vágtam el az ujjamat, ő segített a káposztát összevágni végül is, meg a húst, az oldalas.
1: Gondolom a család kóstolta akkor a finom étkedet.
0: Igen, hát többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is belőle egy kevés, még jönnek majd.

0: tésztával, ilyen sarkos romás zsúrt tésztával főztem.
1: Mi a legromásabb étel?
0: Romák azok szeretik az ilyen lecsós dolgokat, a lecsót. Mondjuk mi, én azt csinálok lecsót, én csinálok hozzá nokedlit. Mi úgy esszük, legalábbis.

0: nagyon sokféle van.
1: Tehát nem a legkönnyebb étkek, ha jól veszem ki a szavaidból. Nem,
0: mi nagyon sok halat eszünk. Mi szeressük a halat, hetente kétszer-háromszor eszünk vagy halászlét, sült halat, mi nagyon szeretjük. Szerettem is csinálni én is, a férjem is. Úgyhogy nekem minden vágyam az, hogy egyszer legyen nekünk egy olyan, hogy egy éttermet tudnánk csinálni, romás ételekkel és ilyen halas dolgokkal sütni, főzni.
1: Egyébként hány induló volt? Hányan főztek, azt tudod?
0: 14 vagy 15-en.
1: Kik zsűriztek?
0: A Szilvási Pisti, az alpolgármester úr volt, a harmadikat azt nem tudom ki volt.
1: Gratulálok a második helyhez neked, és akkor további jó bulizást, mert itt ma most délután este koncertek lesznek, illetve már javában zajlanak.
0: Igen, köszönjük szépen.
1: Melyiket várod egyébként a legjobban a délután folyamán?
0: Hát most ezek után jön a Leila, a Roland, mi mindegyiket szeretjük, szoktuk is hallgatni őket otthon. Ezt a Gucci-t nem ismerem, aki most van, de ő is jó tetszik.
2: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon. Fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zomba és a Szekszárdi Tánccsoport. Koncertet adott Guccika, Korodi Józsi, Leila, a Paksi fiúk. Nyisztor Roland hajnalig adta a talpalávalót. A nagydorogi Zsónai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
3: Én vagyok a nagydorogról, a Zsónai Zoli, a gólya, a Dorogi Zoli. Nagyon szépen köszönöm a Roma Önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Nagyon szépen köszönöm az egészre.
1: Melyik program volt az, amelyik a legjobban tetszett?
3: Mindegyik jó volt. Mindegyik nagyon tetszett, az egész sztori nagyon tetszett, az egész nap. Itt vagyok reggel óta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok.
1: Zenei produkciók itt most délután, melyik az, amelyikre azt mondod, hogy mindenképpen szeretnéd megnézni, drágán meghallgatni?
3: Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyerek ismernek. Mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öregperével, a gyerekperével. Aki hallja, a cikányok tudják, hogy ki vagyok.
2: Köszönjük az interjúkat Pálfi Kati kolléganőnknek. A következő percekben vissza a zenékhez, jön Jason Derulo.

Pharrell Williamstől szólt a Get Lucky egészen 2013-ból, és egy jó hírrel érkezem, rengeteg új filmmel készül a Disney, és a hétvégi D23 rendezvényen több nagy folytatást is bejelentettek. Jön a Coco 2, amelyben Miguel már tínédzser lesz, és ismét visszatér a holtak világába. A filmet 2029. novemberére tervezik, készül a Zootropolis 3 is, bár ennek még nincs bemutató dátuma. A Jégvarázs 3 viszont már 2027. november

24-én érkezik, és a bemutatott részletek alapján egy olyan új ellenfél is feltűnhet, akinek az ereje még Elzáival is felveszi a versenyt, és a Star Wars rajongók is kaptak hírt, Ryan Gosling lesz a 2027 májusában érkező Star Wars Starfighter főszereplője, mellette Amy Adams és Matt Smith is szerepel majd. Úgyhogy a következő néhány évben lesz bőven folytatás a Disneynél, Jégvarázs, Coco, Zootropolis és egy új Star Wars is érkezik. Még sokat kell ezekre várni, de hamarabb el fog jönni, mint azt gondoljuk. A zene még jobban segít telni az időt, jöjjön, te be!

Szilától szólt a Riptide, most pedig nem hagyhatom ki, hogy ne mondjam el, hogy milyenek a hőmérsékletek a vizeinken, hiszen itt a hosszú hétvége előtt jó tudni, hogy mire számítsunk, ha esetleg fürdeni megyünk. A Duna-Dunaújvárosnál 23 fokos, míg Bajánál 25, Szegeden a Tisza 26 fokos, a Balaton-Siófoknál 23 fokos, míg a Velencei-tó 21 fokra hűlt le Agárnál. A Balti-tenger Dangszál 19 fokos, az Adria Pulánál 28, Dubrovnikán pedig 27 fokos. A Földközi-tenger Malagánál 27, míg Valenciánál 30 fokos is, de Thessalonikinál 27 fokot mértek ma reggel. A Fekete-tenger Burgasznál 24 fokos, míg a Vörös-tenger Hugradánál szintén 29 fokos. Az Atlanti-óceánra tekintve pedig Lisszabonnál 20 fokos vízhőmérséklet vár bennünket. Ezzel számoljatok, én azt mondom, hogy használjuk ki a lehetőséget, hiszen ha itt beindul az ősz, és jön a lehűlés, már nem lesz kedvünk, és kellemes se lesz a fürdés a folyóvizeinkben és tavainkban. A vizekről most ennyit, zenéljünk tovább, Rehabtől jön a Believe.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb elnínója jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbe téve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Belhelótól és Lucától szólt a szomorú séta, ezzel zárom a 11 órát, déltől pedig jön a Best of óránk, ami most az A-tól Z-ig lesz, abból is a C-t választottuk ki, így elsőnek jön Cyriltől a Still.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a Tar Giganet

0: telefonszámon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára, válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézi Dávid. A Közlekedési és Beruházási Miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még 2 nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. Rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
4: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
3: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
4: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejport, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Felkészülési mérkőzést játszik az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata most szombaton 18 órai kezdettel a PVSK ellen, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A Gesztenyés és úti sportcsarnokban megrendezésre kerülő mérkőzésre a belépés ingyenes, a szurkolók azonban csak és kizárólag a karzaton foglalhatnak helyet, tehát a pálya melletti helyek és a kihúzható lelátók le lesznek zárva.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most a 96.3 bemutatja Paksfm Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Paksfm Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: Elmúlott dél, megkezdjük a Best of óránkat. Ma csak C betűs előadótól játszom. Itt lesz velünk Charlie Puth, Curtis, Captain Cities, Clean Bandit, Caramel, Charlie J. Jameson, Camilo Cabello, és még sokan mások a Coldplay-en át a Klub 54. Kezdjük is el, én azt mondom, jöjjön Cyril-től a Still Into You.

nagyban megy a Best of óránk így szerdán, ami ma csak az A-tól Z-ig, azon belül is a C-bet is előadóktól. Így Calvin Harris-től szólt a Feels, a skót DJ és producer dala, amelyben az amerikai sztárok Pharrell Williams, Katy Perry és Big Sean közreműködött. A szám Calvin Harris 2017-ben jelentette meg Funk Faye Bunce's Volume 1 című stúdióalbumának negyedik kislemezeként látott napvilágot. A következő címet is előadó pedig a Clean Bandit lesz, a szóló számát hozom el, a brit elektronikus zené együttes a Clean Bandit slágere, amelyben az amerikai énekesnő Demi Lovato közreműködik vendégelőadóként. 2018-ban megjelent pop dance dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, és az együttes What is Love című stúdióalbumán található meg. Megjelenése után vezetett a brit kislemezlistákon, és világszerte számos országba bekerült a top 10-be. Szóljon most a szóló Clean Bandit-től Demi Lovato közreműködésében.

Valami maybe szólt a kanadai énekes nő dalszerző Charlie Ray Jameson világslágere, amely a 2010-es évek egyik legnagyobb popzenei sikere lett. A dal eredetileg 2011. szeptemberében jelent meg Kanadában, majd 2012-ben a Schoolboy Record gondozásában vált globális jelenséggé. Több mint 19 országban vezette a slágerlistákat, és az év legkelendőbb kislemeze lett. És a következő C-bet is előadunk ebben a Best of órában, Camila Cabello lesz. A Liar című slágerét hozom a kubai amerikai énekesnőnek, az egyik legsikeresebb slágere. A dal 2019. szeptember 5-én jelent meg a Romance című második stúdióalbumának vezető kislemezeként. Egy pörgős, ska, pop és latin elemekkel átszőtt dal. Szóljon is most Camila Cabello.

0: Krista zárja a Best of óránkat. Te vagy a jel, 2006-ból szólt, ma csak címet is előadóktól játszottunk. A 13 órási hírösszefoglalók után pedig visszatérünk megkötés nélkül.
1: Ez volt a Paks FM Best of, a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 19-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. A kormány számol azzal az eshetőséggel, hogy jövő héten megkezdik a turbinák visszakapcsolását a rendszerbe. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon dolgozó vízügyesekért. Felkészülési mérkőzést játszik szombaton az ASE. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
2: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilippel engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a Paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbben, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a Paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
0: Paks FM hírek.
1: Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
3: Először az jutott az eszembe, hogyha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
3: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
1: Hálózatkarbantartási munkák miatt tervezett áramszünet lesz Bölcskén szeptember 1-én kedden 8 és 15 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramszünet többek között a Töltés utcát, a Nagy Sándor utcát, valamint a templom teret érinti. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu-n, a hírek menüpontban. Szeptember 5-én rendezik meg Madocsán a hagyományos szüreti felvonulást, és bált tette közzé a település a közösségi oldalán. A felvonulás 14 órakor indul a faluháztól, majd a település több utcáját érintve tér vissza a kiinduló pontra. A menet több állomásán a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja ad műsort, amelyet csikós bemutató és rigmus felolvasás is színesít. A bál 20 órakor kezdődik a faluházban, ahol a szamaras zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A helyszínen büfé is várja a résztvevőket. Nyárzáró partit rendeznek szeptember 11-én pénteken Medinán a könyvtár udvarban, adta hírül a település a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint az est programjában a Bad Times koncertje is szerepel. A további programokról a szervezők később adnak tájékoztatást. 5 polgármester jelölt méreti meg magát a szeptember 20-ára kitűzött bátaszéki időközi választáson. A városvezetői posztért dr. Béres Judit, dr. Kostyel Előd, Egri Zsolt, Kovács Norbert és Zsikó Zoltán indulnak. A választást azért kellett kiírni, mert dr. Bozsorik Róbert június 28-án lemondott polgármesteri tisztségéről, miután főispáni kinevezést kapott. Az időközi választásig dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezeti a települést.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
1: Felkészülési mérkőzést játszik az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata most szombaton 18 órai kezdett el a PVSK ellen, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A Gesztényi úti sportcsarnokban megrendezésre kerülő mérkőzésre a belépés ingyenes, a szurkolók azonban csak és kizárólag a karzaton foglalhatnak helyet, tehát a pálya melletti helyek és a kihúzható lelátók le lesznek zárva. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a PaksFM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a PaksFM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: Az egy órai hír összefoglaló után térünk vissza, és a Best of óránkból, ami déltől egyik volt, a C-bet is előadóktól játszottunk, de most már nincs megkötés, elsősorban jön is Mark Ambortól a Belong Together, utána még egy jó pár szám, és elmondom, hogy milyen jó program lehetőségeink lesznek itt a hosszú hétvégén, ami hamarosan kezdődik is, illetve az időjárásról is mondok egy-két szót, mire számítsunk a következő napokban.
0: És most!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma augusztus 19-én 17 órától 18 óra 30-ig lesz megint paksi termelői és kézműves piac. Pakson a piac téren a Villany utca 2 szám alatt. Szintén ma jön a második bagolytúra Simon tornyán. Az indulás a vártól lesz 18 órától. És már nagyban mennek a Szent István ünnepségek. Pakson a 4 napos hétvégén, ma 19-én lesz Veracruz Tűzvirág Táncegyesület, és 20 órától a Valahol Amerikai Bonbon Musical. Pakson ma augusztus 19-én 17 óra 30-tól lesz a Veracruz, 18 óra 30-tól a Tűzvirág Táncegyesület, és 20 órától a Valahol Amerikai Bonbon 30 Musical. Szintúgy, Kalocsán, Simon tornyán, Tolnán és Szekszárdon is lesznek augusztus 20-án ünnepségek. Szekszárdon például Attila Féli Társulat nagy koncerttel záródik az este 20 órakor a Béla Király téren. Augusztus 22-én Misla Barok Régi Zenei Akadémia 2026 záró koncert lesz. A mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével a Simontornyai Várnál szombaton 17 óra 30-tól. Színház lesz Kalocsán augusztus 22-én szombaton, a Padlás félig mese, félig musical két részben tekinthető meg. Kalocsán az Érsekkerti szabadtéri színpadon 20 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Nyis most! Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, az ország

0: országban ugyanis 27-38 fokra van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
1: Most már képen vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

0: XFM Summertime. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a PaksFM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: tablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznénk néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girl-dal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Jay-Z és Linkin Park zárja az egy óránkat, kettő órától én már nem jövök vissza. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője búcsúzik, Strasser Ábner voltam. Mindenkinek további szép napot, kellemes hosszú hétvégét és jó rádiózást!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právo című független napilapban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézi Dávid. A Közlekedési és Beruházási Miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még 2 nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy 2 kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
4: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a Ráckeve, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilipbe engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak a itt dolgozók ezzel a fenékküszöbben, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a 2 napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
3: Hálózatkarbantartási munkák miatt tervezett áramszünet lesz Bölcskén szeptember 1-én kedden 8 és 15 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramszünet többek között a Töltés utcát, a Nagy Sándor utcát, valamint a templom teret érinti. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu-n, a hírek menüpontban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, augusztus 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, hamisítatlan Pálffy Kati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során, érdemes lesz tehát velünk tartani. Kezdjük zenével, Sabrina Carpenter következik a Man Child 2025-ből, let's go!
1: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ez volt az Empire of the Sun és a 2025-ös Walking on a Dream. Nos, augusztus 19-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Huba, János, Bernát, Lajos és Marián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Folytassuk zenével, Tate McRae, Troy Sivan és Regard következik.

Kylie Minogue is Szia! Duettje szólt az imént a Dance Alone 2024-ből, mi is már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes, de nagyon kellemes augusztusi délutánnak a lendületét. Minelli következik az MMM 2022-ből. Let's go!

Ez volt Alla Farben és a 2024-es One Dance. Nos, az InStyleMan.hu-n olvasom, hogy 25 évvel azután, hogy Dominic Toretto és Brian O'Connor először egymás mellé állt a rajtvonalnál, tényleg közeledik a halálos iramban történetének vége. Vin Diesel most megerősítette, hogy a Fast Forever című utolsó fő epizód forgatását 2026. decemberében szeretnék elkezdeni. Vin Diesel az első 2001-es film 25. évfordulós vetítésén beszélt a tervekről, megfogalmazás, hogy ugyanakkor hagyott némi mozgásteret, decemberben kezdenének, amennyiben sikerül teljesítenie a stúdió kérését, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem részletezte. Az viszont biztos, hogy a forgatókönyvig hosszú út vezetett. Diesel szerint 4 különböző írógárda és 4 év fejlesztés kellett ahhoz, hogy megszülessen az a változat, amelyet megfelelőnek tart a sorozat lezárásához. A színész néhány hete már azt állította, hogy évtizedek óta nem olvasott ennyire jó forgatókönyvet. Most azt is elmesélte, hogy a szöveg felénél kicsordult az első könnye, a végére pedig már nem tudta visszatartani az érzelmeit. Ezzel azonban van egy érdekes probléma. Louis Leterrier, aki a halálos iramban 10-et is rendezte, és a finálé direktori székébe is visszatérhet, néhány nappal korábban azt mondta, ő még nem olvasta ezt a forgatókönyv változatot, vagyis a decemberi forgatás jelenleg inkább célkitűzésnek tekinthető, mint megmásíthatatlan dátumnak. A Fast Forever a 2023-as halálos iramban 10 cliffhangeres befejezését folytatja majd. Diesel korábban azt ígérte, hogy az utolsó rész visszatér Los Angelesbe és a franchise utcai autóversenyzős gyökereihez. Ez jelentős irányváltás lenne ahhoz képest, amivé a sorozat az elmúlt évtizedekben vált. A viszonylag földhöz ragadt illegális versenyektől időközben eljutottunk a tenger alattjárókig és az űrbe küldött Pontiac Fieroig. A finálénak gazdasági szempontból sem lesz egyszerű dolga. A halálos iramban 10 világszerte mintegy 714 millió dollár termelt, miközben költségvetését nagyjából 350 millió dollárra becsülték. Ellen Richardson nemrég maga is arról beszélt, hogy a következő film elkészítésének komoly pénzügyi és logisztikai akadályai vannak. Az Universal ugyanakkor alig ha mond le könnyen a szériáról, a filmek összesített globális bevétele már 7,3 milliárd dollár, ezzel ez a stúdió történetének legsikeresebb franchise-a. Ha minden a tervek szerint alakul, a Fast Forever 2028. március 17-én kerül mozikba, hogy nálunk milyen hivatalos magyar címe mutatják majd be, azt egyelőre nem tudni. Ki gondolta volna, hogy ez a gigantikusan hosszúra nyúlt széria egyszer valaha véget ér? Kb. Olyan érzésem van, mint amikor bejelentették, hogy a Barátok köznek ér majd vége, ami végül is megtörtént. Szóval drukkoljunk azért, hogy a Fast and Furious szériának is sikerül majd. Ella Henderson, a House Gospel kórus és Just Kidding közös kollaborációja következik a Risk It All 2021-ben.

Ez volt Kungs és Damien Commons a 2016-os Don't You Know-val. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Télig mese, télig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárca vezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy 2 kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan vanok optimizmusra is.
7: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilippel engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a Paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső. Az várhatóan, amikor csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenőleg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbbel, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: A pontos idő 15 óra 3 perc, augusztus 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Tiesto kezdi be ezt az órát. A legendás Tiestótól az I Follow Rivers-t fogjátok hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 31 Celsius fok van odakint, fronthatásmentes időnk van, némileg felhős, de inkább a napsütés dominál. És nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 20-án visszatér a hőség, a kánikula, akár 36 fokig is felmelegedhetünk, és ugyanez lesz a szitu pénteken is. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy pénteken elszórtan itt-ott zivatarok tarkítják majd a hőséget. Egy kicsit vissza is fogunk hűlni, szombatra 32, vasárnapra már 33 fok várható, egy gyenge hidegfronti hatás következtében. Aztán úgy tűnik, hogy az előrejelzések szerint a jövő hetünk fog majd némileg enyhébben és feltehetőleg csapadékosabban indulni. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, most még azért egyelőre nehéz ilyen messze menő következtetéseket levonni. Amennyi bizonyosnak tűnik, hogy ma egészen mérsékelt, az előzőekhez képest legalábbis egészen mérsékelt időnk van, ez a 31 fok itt a maximum, addig felmegyünk, de holnap és holnap után visszatér a hőség, 36 fokra számítsatok napközben, pénteken pedig zivatarok előfordulhatnak.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Ez volt a Purple Disco Machine és a 2024-es Beat of Your Heart. És már megyünk is tovább, én nem törjük meg ennek az egészen kellemes nyári augusztusi délutánnak a lendületét. A So Miley Cyrus-é, a Flowers következik tőle 2023-ból. Let's go! We were good.

Hamzát hallottátok, ez volt az idei Magnetic. Nos, hogyha azt hittétek, hogy vége a nyári fesztivál dömpingnek, gondoljátok át. Most tart ugyanis a Strand Fesztivál Zamárdiban, és 22-ig tart. Ez a Balaton egyik meghatározó könnyű zenei eseménye. 2013-ban indult, írja a kultúra.hu, és különlegessége, hogy itt a balatoni életérzés, a strandolás és a közösségi élmények is a fesztiválozás részét képezik. Az idei fesztiválon többek között Azaria, Jude Law, Bongor, Sissy, Dash, illetve az Analóg Balaton, az Elefánt, a Queen Bee, a Parnograszt, a Halott Pénz és a Well Hello szerepel, míg a nemzetközi felhozatalt az ausztrál Timmy Trumpet, Dub FX és a Pendulum, a brit Sigma és Hybrid Minds, valamint a német Purple Disco Machine erősíti. A koncertek mellett színházi és stand-up bemutatók, filmvetítések, szakkörök és ismeretterjesztő előadások is színesítik a programpalettát. A kultúra.quizzel, ajándékokkal és a Beat kiállítás anyagával lesz jelen Strand City területén. Boncidai Éva, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője az Idő igaz címmel tart előadást, a kék cetli beszélgetésen pedig Zsufa Aba, az Analóg Balaton frontembere lesz dr. Farkas Levente András vendége a One Strand City Kultúrházban. 22-ig tehát még nagyot lehet bulizni a Balaton partján Zamárdiban, ahol mindig gigantikus nagy a hangulat ilyenkor. Disco Lines következik, a 2025-ös No Broke Boys.

Robin Schulz és Kiddo szólt az imént az All We Got 2020-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. Az államalapítás alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartanak ma este Budapesten a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban. Az este 6 órakor kezdődő alkalmon több keresztény felekezet vezetői szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
5: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
4: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
5: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adománygyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: A pontos idő 16 óra 3 perc, augusztus 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy az beígérettem az előző óra végén, Kashmir kezd. 2025-ből fogjátok tőle hallani a Wild Ride című tracket, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Érdemes lesz tehát velünk tartani, mint mindig. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

ez volt Blanka, és a 2024-es Cara Mia. Nos, augusztus 19-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Huba, János, Bernát, Lajos és Marián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Sway és Offenbach következik a 2023-as Body Talk. Let's go!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Már nagy hagyomány Pakson a Róma nap. Az Ürgemezőn szombaton tartották az idei Róma napot. A szervező Paksi Róma Nemzetiségi Önkormányzat sokféle programmal kedveskedett a résztvevőknek. A délelőtti órákban főzőverseny volt, melyre 15-en neveztek. Györgye Mátyásné Kati indult a főzőversenyen, lecsús káposztájával második helyezést ért el.
2: Kati, délelőtt főzőverseny is volt a mai nap folyamán. Milyen étkek készültek, és te mit csináltál?
3: Volt többféle, volt babgulyás, pörköltek voltak, én lecsós káposztát főztem.
2: A lecsós káposztának milyen hagyománya van a családotokban, állatok?
3: Hát mi szeressük ezt a lecsós dolgokat, mindenféle paradicsom, paprikát, mindenbe teszünk szinte, úgyhogy szeressük mi.
2: A lecsós káposztádnak mi volt ma a titka, mert ha jól tudom, második helyezett lettél.
3: Igen, hát kétfajta húsból csináltam, lapockából és bőrös oldalasból. Ugye belemegy az édes káposzta, paprika, paradicsom, és egy szelet füstölt szalonna volt bennem. Hát a férjem segítette a káposztát összevágni, mert sajnos reggel elvágtam az ujjamat, de a kenyeret azt még be tudtam dagasztani, utána vágtam el az ujjamat. Ő segített a káposztát összevágni végül is, meg a húst, az oldalast.
2: Gondolom a család kóstolta akkor a finom étkedet.
3: Igen, hát többen ettek itt, nem csak a család, baráti társaság, úgyhogy még maradt is belőle egy kevés, még jönnek majd.

0: tésztával, ilyen sarkos romás zsúrt tésztával főztem.
1: Mi a legromásabb étel?
0: Romák azok szeretik az ilyen lecsós dolgokat, a lecsót. Mondjuk mi, én azt csinálok lecsót, én csinálok hozzá nokedvit. Mi úgy esszük, legalábbis.

0: ha jól veszem ki a szavaidból.
1: Mi nagyon sok halat eszünk. Mi szeressük a halat, hetente kétszer-háromszor eszünk vagy halászlét, sült halat, mi nagyon szeretjük. Szerettem is csinálni én is, a férjem is. Úgyhogy nekem minden vágyam az, hogy egyszer legyen nekünk egy olyan, hogy egy éttermet tudnánk csinálni, romás ételekkel és ilyen halas dolgokkal sütni, főzni.
0: Egyébként hány induló volt? Hányan főztek, azt tudod?
1: 14 vagy 15-en.
0: Kik zsűriztek?
1: A Szilvási Pisti, az alpolgármester úr volt, a harmadikat azt nem tudom ki volt.
0: Gratulálok a második helyhez neked, és akkor további jó bulizást, mert itt ma most délután este koncertek lesznek, illetve már javában zajlanak.
1: Igen, köszönjük szépen.
0: Melyiket várod egyébként a legjobban a délután folyamán?
1: Hát most ezek után jön a Leila, a Roland, mi mindegyiket szeretjük, szoktuk is hallgatni őket otthon. Ezt a Gucci-t nem ismerem, aki most van, de ő is jó tetszik.
2: Délután koncertek vártak mindenkit a Paksi Roma napon, fellépett a Faddi Gömbi, Kispere, a Zombai és a Szexárdi Tánccsoport, koncertet adott Gucsika, Kóródi Józsi, Leila, a Paksi fiúk. Nyisztor Roland hajnalig adta a talpalávalót, a nagydorogi Zsolnai Zoltán is zenél, mint mondja, mindenki ismeri őt.
3: Én vagyok a nagydorog Róla, Zsolnai Zoli, a gólya, a Dorogi Zoli. Nagyon szépen köszönöm a Roma Önkormányzatnak ezt a műsort, hogy ilyen szép műsort csináltak, kulturálisan, szépen, normálisan megcsinálták ezt az egész sztorit. Nagyon szépen köszönöm az egészre.
0: Melyik program volt az, amelyik a legjobban tetszett?
3: Mindegyik jó volt. Mindegyik nagyon tetszett, az egész sztori nagyon tetszett, az egész nap. Itt vagyok reggel óta. Én csak a zenészeket hallgattam, mert én is zenész vagyok. 40 éve muzsikálok.
0: Zenei produkciók itt most délután, melyik az, amelyikre azt mondod, hogy mindenképpen szeretnéd megnézni, drágán meghallgatni?
3: Drágán nem tudok különbséget tenni köztük, mert mindegyik gyerek ismernek. Én mindegyik gyereket ismerem. Én muzsikáltam már minden az öreg perével, a gyerek perével. Aki hallja, a cikányok tudják, hogy ki vagyok.
4: Paks FM. Összeköt. Információk helyből.

Ez volt Sabrina Carpenter és a 2024-es Taste. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot, majd Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, négy helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. A közlekedési és beruházási minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még két nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Hálózatkarbantartási munkák miatt tervezett áramszünet lesz Bölcskén szeptember 1-én kedden 8 és 15 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramszünet többek között a Töltés utcát, a Nagy Sándor utcát, valamint a templom teret érinti. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu-n, a hírek menüpontban. Szeptember 5-én rendezik meg Madocsán a hagyományos szüreti felvonulást és bált, tette közzé a település a közösségi oldalán. A felvonulás 14 órakor indul a faluháztól, majd a település több utcáját érintve tér vissza a kiinduló pontra. A menet több állomásán a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja ad műsort, amelyet csikós bemutató és rigmus felolvasás is színesít. A bál 20 órakor kezdődik a faluházban, ahol a Szamaras zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A helyszínen büfé is várja a résztvevőket.
0: És most... sporthírek a Paks FM-en.
3: Felkészülési mérkőzést játszik az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata most szombaton 18 órai kezdettel a PVSK ellen, adta hírül a klub a közösségi oldalán. A Gesztenyés és úti sportcsarnokban megrendezésre kerülő mérkőzésre a belépés ingyenes, a szurkolók azonban csak és kizárólag a karzaton foglalhatnak helyet, tehát a pálya melletti helyek és a kihúzható lelátók le lesznek zárva.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
4: A pontos idő 17 óra 3 perc, augusztus 19-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Tate McRae kezd. 2025-ben jön tőle a Sports Car. Let's go!
0: És most. Egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 22-én, azaz szombaton 17 óra 30 perctől a Simontornyai Várban a Miszla Barokk Régi Zene Akadémia 2026-os zárókoncertjét tekintetik meg a zenekedvelők. Ez a koncert a mesterkurzus hallgatói és tanárai közreműködésével valósul meg, és díjtalan belépés mellett megtekinthető. Folytatódik a 12 kapu, a lélek útja a csillagjegyeken át című előadás sorozat. Ez egy 12 hónapon át tartó önismereti utazás, ahol minden állatövi jegy egy új tükör a lélek számára. Havonta egy találkozás, minden alkalommal más csillagjegy témájával. Egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetípusokat. Önismereti gyakorlatok, beszélgetések, belső utazás. A következő alkalom témája az oroszlán. Ez 24-én, azaz hétfőn várható 17 órától 19 óráig a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. A foglalkozáson való részvétel 18 éves kortól lehetséges. A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy erre az alkalomra polifómot vigyenek magukkal, mert hangfürdővel zárják a foglalkozást, amit ezúttal is Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta vezet. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 21-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Mancsőrjárat, a Dino Film című animációs kalandfilmet tekinthetik meg a mozi látogatói. 18 órától egy premier következik, az Oak Street vége című kalandfilm. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Zendülés című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ding Things hallottatok, ez volt a That's Not My Name. Nos, még két track következik, egy Lil Mix-től, egy pedig Sophia Reese, Rita Ora és Anita kombója lesz majd, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza további zenékkel és mindenféle mással, úgyhogy most átadom az ott Lil Mix-nek a Sweet Melody-t fogjátok hallani 2020-ból.

0: Bugs FM slágereivel.
1: Bugs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Faunadísz állatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Faunadísz állatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

Jack Reddick-t hallottátok, ez volt a 2001-es I Need Sunshine. Na hiszem, mint hogyha még szükségünk lenne ennél is több napsütésre. Augusztus 19-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Huba, János, Bernát, Lajos és Marián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A Super Diana Rossi, a Thank You következik 2021-ben.

Ez volt Sonny Fodera és a 2025-ös Think About Us. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvélemény Kutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napi lapban. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20. az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
4: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tud most le tudnak a zsilip elengedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni. 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban szerda délutánig estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbben, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk. Ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
3: Nyárzáró partit rendeznek szeptember 11-én, pénteken Medinán a könyvtár udvarban, adta hírül a település a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint az est programjában a Bad Times koncertje is szerepel. A további programokról a szervezők később adnak tájékoztatást.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbe téve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. Az államalapítás alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartanak ma este Budapesten a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Az este 6 órakor kezdődő alkalmon több keresztény felekezet vezetői szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának elnöke. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
3: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
2: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
3: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
2: 5 polgármester jelölt méreti meg magát a szeptember 20-ára kitűzött bátaszéki időközi választáson. A városvezetői posztért dr. Béres Judit, dr. Kostyel Előd, Egri Zsolt, Kovács Norbert és Zsikó Zoltán indulnak. A választást azért kellett kiírni, mert dr. Bozsolik Róbert június 28-án lemondott polgármesteri tisztségéről, miután főispáni kinevezést kapott. Az időközi választásig dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezeti a települést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Bugs FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Bugs FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok!

a hűtőből, és készen, hogy élvezhesd. Még több nyári sláger jön a Fox FM-en. Fox FM. Összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právo című független napilapban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98%-os előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét a kivitelező visszatéríti, számolt be hétfőn este Facebook oldalán Vitézy Dávid. A Közlekedési és Beruházási Miniszter leszögezte, a kivitelező ennek megfelelően vállalta, hogy visszautal 59 milliárd forint előleget, amelyet még két nappal a választások előtt kapott meg Lázár János döntése alapján. Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan van ok optimizmusra is.
2: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilippel engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, hogy csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is, lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak majd az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbbel, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ezennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk, ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
1: 5 polgármester jelölt méreti meg magát a szeptember 20-ára kitűzött bátaszéki időközi választáson. A városvezetői posztért dr. Béres Judit, dr. Kostyel Előd, Egri Zsolt, Kovács Norbert és Zsikó Zoltán indulnak. A választást azért kellett kiírni, mert dr. Bozsolik Róbert június 28-án lemondott polgármesteri tisztségéről, miután főispáni kinevezést kapott. Az időközi választásig dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezeti a települést. Nyárzáró partit rendeznek szeptember 11-én pénteken Medinán a könyvtár udvarban, adta hírül a település a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint az est programjában a Bad Times koncertje is szerepel. A további programokról a szervezők később adnak tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a

0: Paks FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kihallott már arról, hogy minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jön, hogy ez mit jelent Magyarország időjárására nézve az ősz, illetve a téli hónapjaink tekintetében. Azt fogom elárulni hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítő menti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és ki hallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt, már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a teszt műhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy El Niño vagy La Niña természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő El Niño milyen hatással lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A csendes óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik. A friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az El Niño nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a csendes óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a csendes óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV Plus. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz, aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlaghőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlaghőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő évben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
3: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat, nem biztos. Ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantása hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőség tombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az 1000 hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1010.

0: király minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres eső erdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiségű vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. Ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint kétszer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni augusztus 12-én Európa több részéről, elsősorban Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt teljes az élmény, de akik igazán figyelték a jelenséget, amely nálunk naplementekor volt látható, azok is gyönyörű fotókat vagy videófelvételeket tudtak készíteni, és ezek a fotók azt gondolom, hogy bejárták már az internetet, viszont a napfogyatkozás jelenségével érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és vajon melyik volt az az év, amikor el tudták készíteni az első sikeres napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt. Nos, kezdjük az elején, ugye napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz új holdkor. A hold látszólagos mérete egyébként néha nagyobb, mint a nap látszólagos mérete, máskor pedig kisebb. Ezt az okozza, hogy a bolygók és a holdak elliptikus pályán keringenek, emiatt a föld-hold távolság és a nap-föld távolság periódikusan változik. Természetesen ez a méretváltozás szabad szemmel észlelhetetlen, viszont ez és a föld-hold, illetve nap-föld ekliptika különbsége különböző típusú napfogyatkozásokhoz vezet. Részleges napfogyatkozás akkor van, amikor a hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a földre, csak az úgynevezett félárnyék érinti azt, ekkor beszélünk részleges napfogyatkozásról. A Földnek egyetlen pontján sem látható ilyenkor a hold úgy, hogy teljesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozások csak nagy takarás esetén vehetők észre szabad szemmel. Teljes napfogyatkozás esetén a hold teljes árnyéka a földre vetül, és a hold látszólagos mérete nagyobb, mint a nap látszólagos mérete. Ilyenkor a napfogyatkozás elején és végén, valamint a totális földrajzi határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető egyébként meg. Ez a fajta napfogyatkozás csillagászati szempontból azért jelentős, mert megfigyelhető a nap koronája, amelyet egyébként a nap fénye elnyom. A részleges és a teljes napfogyatkozásról szerintem már sokat hallottunk, kevésbé hallottunk a gyűrűs és a hibrid napfogyatkozásról. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, ha a nap látszólagos mérete nagyobb, mint a hold látszólagos mérete. A hold teljes árnyékának egyetlen pontja sem tud a földre vetülni, még akkor sem, ha a nap amúgy teljes takarásban lenne, a teljes árnyék kúpjának a csúcsa a föld előtt halad el. A hibrid napfogyatkozás pedig viszonylag ritka, egy átmenetet jelöl a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. A legtöbb hibrid napfogyatkozás gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik, és teljes napfogyatkozásként ér véget. És akkor nézzük meg még, amit ígértem, az első fénykép történetét. Az első sikeres teljes napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt 1851-ben Königsbergben, az akkori Poroszország területén készítette egy helyi fényképész, nem csillagász volt, Julius Berkowski. Őt a helyi Königsbergi csillagvizsgáló igazgatója, August Ludwig Busch bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételt a július végi teljes napfogyatkozásról. Berkowski július 28-án kora délután a csillagvizsgáló épületében várta, hogy a hold eltakarja a napot. A fotózáshoz egy kisméretű teleszkópot használt, melyre egy 15,8 cm-es heliométert szerelt. A teljes napfogyatkozás kezdete után 84 másodperces expozíciós idővel rögzítette a látványt egy úgynevezett daguerrotip lemezre. Az előhívott felvételen a napot eltakaró hold átmérője 7,85 mm volt. A felvétel olyan jól sikerült, hogy nem csak a napkoronát, hanem több napkitörést is sikerült megörökíteni. Ez a bizonyos 1851-es fotó a mai napig fellelhető az interneten.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki tudja azt, hogy jelen pillanatban a földbolygón hányféle nyelvet beszélünk, és vajon hányfélét beszélhettek több ezer évvel ezelőtt? Kevesebbet, azt gondolnánk? Sokkal többet, mondja egy vadonatúj tanulmány. Egy új kutatás alapján egyébként nem az őskorban érte el csúcsát a világon beszélt nyelvek száma, hanem 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt, amikor világszerte akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett. A sokszínűségnek pedig a nagybirodalmak felemelkedése vetett véget. Damien Blasi, a Katalán Fejlett Kutatási és Tanulmányi Intézet munkatársa és kollégái 171 mai vadászó gyűjtögető közösség nyelvi sokféleségét elemezte, majd ezek alapján megbecsülték, hogy hány nyelvet beszélhettek több ezer évvel ezelőtt. Számításaik szerint a föld akkori népessége 7 milliónál kisebb volt, figyelem, most vagyunk 8 milliárdan, tehát akkor több ezer évvel ezelőtt 7 milliónál is kevesebben éltek a Földön, és ez a népesség körülbelül 4500 kötőjel 6200 féle különálló nyelvet használhatott. A népesség növekedésével párhuzamosan nyilván egyre több nyelv alakult ki a földbolygón, a változatosság pedig 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt érhette el a csúcsát. Claire Bowen, a Yale Egyetem szakembere szerint a nyelvi sokféleség maximuma az államok és korai birodalmak korában következett be. Aztán a birodalmak megjelenése után körülbelül 2000 évvel ezelőtt a sokféleség meredek hanyatlásnak indult. A kutatók szerint ennek fő oka a nagy államok és birodalmak terjeszkedése volt. A meghódított népcsoportok ugyanis gyakran átvették a hódítók nyelvét, miközben saját nyelveik fokozatosan eltűntek, így a nagy politikai központok nyelvei egyre szélesebb körben terjedtek el, a kisebb regionális nyelvek pedig sorra kihaltak. Ez azt gondolom, hogy logikus. Damien Blasi, a katalán kutató, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy egy-egy nyelvi jellegzetesség nem feltétlenül azért vált, tehát elterjedté, mert jobb volt a többinél, hanem azért, mert olyan népességhez kapcsolódott, amely sikeresen terjeszkedett. Napjainkban körülbelül 7500 nyelvet beszélnek világszerte, viszont sokkal többen is vagyunk, tehát ez a szám ugyan több, mint amennyi több ezer évvel ezelőtt létezett, de nagyságrendekkel kevesebb annál, mint a nyelvi sokféleség feltételezett csúcspontján. A sokféleség csökkenésének veszélye egyébként továbbra is jelentős. A veszélyeztetett nyelveket nyilvántartó Endangered Languages Project adatai alapján mintegy 3300 nyelv hanyatlóban van, közülük 437 súlyosan veszélyeztetett, az elmúlt évszázadban pedig több mint 400 nyelv tűnhetett el végleg. A szakértők szerint a gyarmatosítás, a jogi korlátozások, az erőszakos asszimiláció és a gazdasági kényszerek, például az angol vagy a spanyol nyelv használatának előnybe részesítése, mind hozzájárultak a nyelvi sokféleség csökkenéséhez. Ennek ellenére a nyelvek kihalásának üteme a múltban bizonyos időszakokban még a mainál is gyorsabb lehetett, állítják a kutatók a National Geographic cikkében. Újabb érdekességgel zárjuk mai magazinunkat, egy picit megint utazni fogunk, sőt nyaralni. Új bizarr trend hódít, vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek. Kihallott már az offline utazásról, vagy a térerőmentes kabinházak kínálatáról, illetve meg kell tanulnunk azt is, hogy ma már létezik egy új kifejezés, amikor a nyaralásról beszélünk, az úgynevezett lassú nyaralás. De vajon miben különbözik a lassú és a gyors nyaralás, és egyáltalán mit nevezünk lassú nyaralásnak, mit kell tennünk ahhoz, hogy lassú legyen a nyaralásunk, és miért jó az az idegrendszerünknek? Ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén utazást, sőt nyaralást ígértem. Ki hallott már az offline utazásról, illetve arról, hogy különbséget tudunk ma már tenni lassú és úgynevezett gyors nyaralás között? A főszezon kellős közepén az utazási toplisták élére ugrott egy olyan kifejezés, amely teljesen szembe megy a hagyományos, csillogó turizmussal, írja a Magyar Nemzet. A Google globális keresési statisztikái szerint az elmúlt hetekben drasztikusan több, mint 140%-kal nőtt meg az érdeklődés az úgynevezett offline utazás, illetve a térerőmentes kabinházak iránt. A digitális nomádok és a home office korszakában a munka és a magánélet közötti határok teljesen elmosódtak. Egy átlagos európai munkavállaló még a szabadsága alatt is naponta többször ránéz a céges e-mailekre, vagy görgeti a közösségi médiát, ami megakadályozza, hogy kipihenje magát, állítják a szakértők. Ebből a mókuskerékből született meg az úgynevezett lassú turizmus, slow travel, és az offline utazás radikális formája. A Google Trends adatai szerint az emberek már szándékosan olyan eldugott erdei kabinházakat, vagy hegyvidéki jurtákat, esetleg tengerparti ökoszállásokat keresnek, amelyeknél a leírásban vastag betűvel szerepel a következő mondat: itt nincs térerő, és a legközelebbi wifi pont kilométerekre található. De persze nem mindenki szeretne erdő közepén eldugott kis faházba nyaralni, valaki kimondottan ragaszkodik a hotelekhez, nos, a hotelek is leleményesek, ugyanis vannak hotelek, ahol a bejelentkezés legelső lépéseként a vendégeknek le kell adniuk az összes okos eszközüket, a telefonjukat, a tabletjüket és az okos óráikat is. Egy elzárt központi széfben tartják őket, és a tartózkodásuk alatt nem is kaphatják vissza azokat, persze a vendégek direkt választják ezeket a hoteleket. No, de nézzük, hogy mit mond a tudomány mindenről. A pszichológusok és neurológusok szerint ez a trend egyfajta társadalmi önvédelmi mechanizmus. A folyamatos ingerek, amelyeket a lájkok, az üzenetek és hírek generálnak, krónikus stresszt és állandó készenléti állapotot tartanak fenn az agyunkban. A digitális detox nyaralásokról már bebizonyították, hogy már 72 óra elteltével radikálisan csökkentik a szervezet stressz hormon szintjét, helyreállítják a felborult alvási ciklust, az utazási emlékek pedig sokkal mélyebben és tartósabban rögzülnek a memóriában, mint hogyha mindig mindent megörökítünk a telefonunkkal. Az emberek rájöttek, hogy hiába fekszenek egy ötcsillagos szálloda medencéje mellett, ha közben a laptopjukon a határidőket figyelik. A valódi luxus ma már nem a márvány fürdőszoba, hanem az, ha senki nem tud elérni bennünket. Ami pedig a lassú nyaralást illeti, nos, a szakértők azt mondják, akkor tudjuk jól kipihenni magunkat, ha lassú nyaralásra, illetve üdülésre szánjuk rá magunkat, ehhez bizony az kell, hogy félretegyük az okos eszközeinket, akkor tud az idegrendszerünk megnyugodni, emellett pedig az úgynevezett lassú nyaraláshoz hozzájárulhatunk azzal, ha például nem sietünk, hanem beiktatunk úgynevezett lassú programokat a nyaralásunkba, például egy lassú sétás, városnézést, vagy egy hosszabb étkezést, amikor nem rohanunk, és lassabban fogyasztjuk el egymással beszélgetve, kommunikálva a többfogásos ebédet vagy vacsorát. Így alakul ki tehát manapság a lassú üdülés, illetve nyaralás fogalma, amelyről érdemes elgondolkodnunk. És ezzel magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy mindenki egy pár perc erejéig lelassult, és szívesen vettem a tudomány mai állásának friss híreit. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, további nagyon kellemes lassú perceket és rádiózást kívánok akkor is, ha gyors zene következik.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, jelentette be El Masais, társadalmi befogadásért, társadalom biztosításért és migrációért felelős miniszter. Az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán, írja az MTI. A tárcavezető elmondta, 4 helyszínt jelöltek ki a létesítmények számára. Válaszul arra a migrációs válságra, amely azután alakult ki, hogy július utolsó hetében több tízezren jutottak át a szomszédos Marokkóból a spanyol exklávé területére. Ingyenesen előzetes regisztrációval látogatható augusztus 20-án az államalapítás ünnepén a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című kiállítás a Citadellán. A várkapitányság MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. Rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
2: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként hogy az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt a Paks FM-en.
1: Hullott angyalok, sziasztok! Honnan jöttetek, kik vagytok? Imádom, ahogy ragyogtok. Ciki sztorit is mondhattok. Milyen volt a gyerekkor? Anyu mit főz ebédkor? Apu volt, hogy rideg volt. Az

boldogan elillant a jelen. Volt, hogy csak fogócskázott. Mi volt oviban a jeled? S veled kijátszott. Mondd, mit jelent a boldogság? A szerelem is csak szobafogság. Mit jelent neked a boldogság? A szerelem tényleg szobafogság?

Felébredtem. Angyalok hultak az égből, rebben a pillám. Megrészegedve a képtől, csak úgy tudlak igazán szeretni.

0: Gellérrel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A cseh lakosság 76%-a támogatja azt az elképzelést, hogy betiltsák a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban, írja az MTI. Mindez abból az országos felmérésből derült ki, amelyet az NMS Közvéleménykutató Intézet készített, és kedden jelent meg a Právó című független napilapban. Az államalapítás alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartanak ma este Budapesten a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban. Az este 6 órakor kezdődő alkalmon több keresztény felekezet vezetői szolgálnak, igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Civil összefogás indult a Paksi Duna szakaszon munkálkodó vízügyes kollégák számára. A rádiónk vendége volt Rózsa Beáta, az összefogás elindítója, aki a kezdeményezés ötletéről mesélt rádiónknak.
2: Először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak jelenleg, kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Rózsa Beáta arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízügyes dolgozókkal egyeztették a szükségleteket, és ez alapján olyan ételeket, italokat vittek számukra, amely a tényleges igényekre reflektált.
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-os országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz. Tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adománygyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejport, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni.
1: Már azzal is számol a kormány, hogy akár jövő héten megindulhat az atomerőmű jelenleg nem üzemelő turbináinak ütemezett visszakapcsolása. Erről Magyar Péter beszélt a közösségi médiába feltöltött videójában. A kormányfő arról is beszélt, hogy két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan vanok optimizmusra is.
3: Jelenleg óvatosan optimisták a szakemberek, van szerencsére a ráckövő, Soroksári Dunákban annyi víz, amit le tudnak a zsilippel engedni. Ma délben indult el a zsilip kinyitása, jó esetben 4 centi szintemelkedés is el tudunk ezzel érni, 48-50 órán keresztül ebben a kritikus időszakban. Szerda délutánig, estig mondanak apadást a szakemberek ide a Paksi részre. Jelenleg is esik Ausztriában, Németországban szerencsére az eső, az várhatóan, amikor csütörtökön hajnalban ideér, és elkezd először egy lassú, majd egy elég gyors vízszintemelkedés bekövetkezni. Ha minden leesik, amit ígérnek a meteorológusok, akkor akár 40 centit is lehet, hogy többet is emelkedhet a víz, ami átmenetileg biztos, hogy segít nekünk, és ráadásul közben már jócskán előre haladnak az itt dolgozók ezzel a fenékküszöbbel, azzal is emelve a vízszintet. Ugye a teljes beruházás 30 napra lett ütemezve, de mindig azt mondják, hogy lehet ez ennél kevesebb is, szerintem is lehet. Úgyhogy már azzal is számolunk, hogyha ezt a két napot jól lehozzuk, ezeknek a szakembereknek, több száz ember összehangolt munkának köszönhetően, akkor jövő héttől elindulhat a Paksi erőmű most jelenleg nem üzemelő turbináinak az ütemezett, tervezett, biztonságos visszakapcsolása, és egy jelenleginél magasabb energiatermelési Pakson, ami rendkívül fontos az ország energiabiztonsága szempontjából, az áram ára szempontjából, hiszen jelenleg importra szorul Magyarország.
1: Hálózatkarbantartási munkák miatt tervezett áramszünet lesz Bölcskén szeptember 1-én kedden 8 és 15 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramszünet többek között a Töltés utcát, a Nagy Sándor utcát, valamint a templom teret érinti. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu-n, a hírek menüpontban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos sláger.

Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: Paks FM. Összekötni.
1: This is Nirmani. Ez a ti zenei álmod.

0: Vox FM. Összekött.
1: Five days on the free.

0: XFM Összeköz. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a PaksFM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarország

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.